0: vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadósságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esővel, lehüléssel. Köszöntöm Önöket, Börös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

S ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szép felállni.
1: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek és Önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, ami tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy Önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak, volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre. Ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt. Írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet. Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt minket kocsival a Vatikánba, és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a. Ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élet a napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha Önnek is van, küldje el a 0635 925 925-ös SMS számra.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635-925-925-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom, egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt én mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy néz ki maximum az alsónadrágait ismerném föl. Az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Opera házban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhamályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondolt, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumacher Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari-s autós kártyáról. Autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járattam meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett. Hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még, teljesen random, egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kivételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630-5925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a Magyar Rally Bajnokságon 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett, alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi, köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom, 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett. Ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fő vett jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, akik, hát aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni, a teljes második órája is a Ceglét hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 0630-5925-925-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglit Hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak, most már csak kettő, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek. Szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy három adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben és a vendégház szomszédjában lévő házban, valamiért volt három nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kis cicák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy úgy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom, higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetre nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat két személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ez pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát, amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az Erkélyre is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás. Nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már össze tudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt-e rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélység van alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbi fotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebo Gier nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét Hangja. Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, továbbra is ugyanazok az elérhetőségeink, SMS számunk 0635 92 95 5-ös, e-mail címünk pedig kívánság@ceglitradio.hu. És már megyünk is tovább, a témánk ugye nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része, második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral. Elég szürreális volt, írja nekünk Jászmén. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van, vajon minek kell ez a katonaságnak, az viszont felmerül ez a kérdés, na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket. A koncerten nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett. Az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája. Azóta most már újra alakultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos. Mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk, néhány zene után.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth téren jöttünk fel a felszínre, jóboli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónok harca egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról, bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem. Van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630-592-95-re.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még 2 blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy európai uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer csak kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a Kampunába. Le jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re, óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanezt történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanezt történt, megvettük a DJ Oti koncertre a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra. Úgyhogy szerintem itt az történt valójában, egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg, akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtok el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ehhez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutottál ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk ma, kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Cegléd hangjánál megszokhatunk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt, az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én voltam a helyére illő, végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem kettő közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a Magyar Nagydíjon, ugye már egy pár éve a Form 1-ben a Grid Girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánban látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen. Írta nekünk Emese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók. Fontos információ, hogy aki nem fér bele, ne aggódjon, nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát, holnap pedig egy teljes új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötpitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Azonnal mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt.

0: Rádióban tartsanak tehát velem.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, egyre többen vásárolnak állampapírt. Hidegfront érkezett esővel és viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelölt is szakértőnek. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságba a TISZA párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a képviselők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei Gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csak nem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
3: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Cegrédet a dalokkal, a Cegrédi a kedvenc közös ismerőseivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és szokás szerint majd egy beszélgetéssel is. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

Trophy.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az 500

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.

0: hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglidiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénkenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szél sokfelé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Ceglid Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: most, kedves hallgatók, a friss infók jönnek a Jó reggel Ceglében, utána meg én vissza a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, egyre többen vásárolnak állampapírt. Hidegfront érkezett esővel és viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelölt is szakértőnek. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a képviselők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóság Kezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, ahogy már említettem, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nerdi, most meg a dalok, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a ceglédieknek és környékbelieknek. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd! Látom.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is fellép majd a Rörövé Tánc Művészet és Tánc Csoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműhely, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárba. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel, a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával kártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Fiatalok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A Switch Disco felvétele pörög majd, ha hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csak nem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
3: Az időjárásról.
9: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Remélem, el nem tartanak. Egyrészt, mert folytatjuk azonnal a Cegédiek kedvenc dalaival, másrészt pedig azért, mert mindjárt lapszemlézünk egyet. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A csinos műsorvezető nélkül elképzelhetetlen a Farm VIP, nyilván nem Gáspár Zsoltiról van szó, ahova idén már 6. alkalommal tér vissza, van valami, ami a képernyő sikereknél is nagyobb büszkeséggel tölti el. Demcsás Zsuzsa a gyerekeinek minden körülmények között stabil háttérországot biztosít, bár az évek továbbra sem fognak rajta, abban mindenképpen változott a fiatalkori önmagához képest, hogy időközben képessé vált függetleníteni magát a külvilág visszajelzéseitől, és elsősorban a belső békéjére figyelni. Demcsák Zsuzsa gyerekei mellett a Farm VIP-ban betöltött szerepéről is mesélt a Hot magazinnak. Az évek során megtanultam sokkal nyugodtabb lenni, lényegesen kevesebbet foglalkozom mások visszajelzéseivel, hiszen érettebb fejjel az ember inkább a saját céljaira koncentrál, és arra, hogy kihozza magából a benne rejlő maximumot. Szerintem ez egy rendkívül fontos dolog, de fiatalon valahogy még nem vagyunk képesek rá, kezdte a magazinnak Demcsák Zsuzsa. Elképesztő energiájának és töretlen lendületének titka nem más, mint a tudatosság, lemondása szerint a pontosan kitűzött célok jelentik számára az elsődleges hajtóerőt a mindennapokban. Mindannyiunknak vannak céljai, olyan dolgok, amit szeretnénk elérni vagy véghez vinni. Úgy gondolom, ha tisztában vagyunk az oda vezető lépésekkel, tudjuk, melyikbe mennyi munkát kell befektetni, és folyamatosan tartjuk a fókuszt, az minden nap új lendületet ad. Zsuzsa nagyon büszke arra, hogy a csatorna idén is bizalmat szavazott neki a Farm VIP egyik műsorvezetőjeként. Egy televíziós formátum lényeg, hogy pontosan megvan határozva a szerkezete, a műsorvezetője, a helyszíne. Ha egy ilyen műsor elindul és sikert arat, a tévétársaságok már nem szoktak változtatni az említett elemeken, így nagy örömmel tölt el, hogy ezek szerint beváltam ebben a szerepben, mondta. A Farm VIP élén eltöltött 6 év rendkívül hosszú időnek számít, nem csak rutint ad, hanem óhatatlanul formálja is az embert. Zsuzsa szerint a forgatások során ő maga is fontos tapasztalatokkal gazdagodott. Az évek alatt azt tanultam meg saját magamról, hogy sokkal bonyolultabb röviden, világosan és tömören fogalmazni, mint dagályosan, terjengősen beszélni. Kommunikációs szakemberként ez az egyik legfontosabb dolog, amit tanítok is. És amíg mit mondott Demcsák Zsuzsa, el lehet olvasni a borsonline.hu felületen.
0: Jó reggelt!

0: Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Szombathelyi-Sz külső kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
1: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
0: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk azonnal. Újabb három magyar mutatkozott be a labdarúgó BL-ben. Szoboszlai góljával egyenlített szünet előtt a Liverpool, majd az Atletico elleni meccset meg is fordította. Kerkez Milos viszont a lefújás előtt kevéssel, sérülés miatt cserét kért. Sallai Roland Galatája kikapott a Sporting vendége

0: A kediek közül Varga Barnabás önkritikus volt magával. Vitális Milánnal madarat lehetett fogadni, Gulácsi Pétert pedig a kezdőben marasztalják a Villarreal szurkolók. A BL fordulóról minden, amit tudni érdemes három oldalon, az újságformátumban, de persze a portál is foglalkozik ezekkel a meccsekkel. Balogh Botond úgy érzi, elég jó volt a szériához. A korábbi parmai ma a Westerlóban játszó védő Borsos Lászlónak elmondta, hogy 4 éves szerződés kötött új klubjával, melyben végre valódi bizalmat kap. A 24 éves válogatott védő alapnak beszélt a szériában maradt hiány érzetéről, törökországi tapasztalatairól és arról is, miért hiszi, hogy Belgiumból ismét topligába vezethet az útja. Vele is foglalkozik tehát a portál. Jönnek az amerikaiak, de nem félünk tőlük. A női kosárlabda világbajnokság negyed döntőjében a csúcsfavorit WNBA sztárcsapat vár Juhász torkáikra, de Lelik Réka elmondta a Berlinben Fazekas Zoltánnak, hogy úgymond kihívja a mieinkre váró amerikaiakat, akik 2006 óta nem kaptak ki világbajnokságon, de az olaszok néhány napja megszorongatták őket a csoportkörben. Fejes Dániel még most is alig hiszi, hogy ő lett a kenu király. Miután óriási bravúrral aranyérmet nyert 1000 méteren a Poznanban nemrégiben megrendezett világbajnokságon, Krasznai Bencének adott interjújában mások mellett arról is beszélt, miként alakult a sikerhez vezető idényes, azt is megtudtuk, írja a portál, megítélése szerint mit jelent a győzelme a jövőre nézve. A nemzeti sport.hu oldal Tömás mellett ezekkel a sportágokkal, ezekkel a sportolókkal is foglalkozik, meg persze az újságformátum is. Jó olvasgatást!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-5-ön, kedves hallgatók, a Jó reggelt szegédett reklámok után folytatjuk a friss infókkal, utána meg a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620-928-5611-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Szuszi van, szuszi van, gyerekek, itt buli van!
5: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyet.
1: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is fellép majd a Rörövé Tánc Művészet és Tánc Csoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműhely, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Danaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szél sokfelé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a reggeli műszak harmadik felvonása. Az újdonság szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Hideg front érkezett, esővel, viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra. Erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak a dízelautók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Lehetségesnek tart egy amerikai, orosz-ukrán háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, úgy fogalmazott: Vladimir Putin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszky is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hag Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Szintén jövő héten hallgatják meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat. A 14 jelöltet nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelem felhívása, probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról. Szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne, a mentális betegségek időbeni felismerésével és pszichiátriai kezeléssel. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédósak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat.
3: Az időjárásról.
9: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel. Majd hétvégén már ismét napos idő lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt szegédet a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ismeretlen élmények, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma ne légy visszafogott, amikor egy rég várt szituáció be is következik. Használd ki az alkalmat, vagy ha úgy tetszik, vedd el, ami jár. Felesleges szerénykedned, megérdemled a sikert, élvezd ki az utolsó csepét is. Ügyelj azonban arra, nehogy közben meghozz egy könnyelmű döntést is. Bika, ha úgy látod, hogy végre valóra válhat egy álmod, ne állj meg a lehetőség kapujában. Használd ki az alkalmat, vedd a kezedbe az ügyeket, és higgy magadban. Bármi lehetséges, most csak is annyit kell tenned, hogy elfogadod, amit az élet kínál fel számodra. Légy határozott, de azért óvatos is. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valakinek a környezetedben valami problémája akad veled, és ennek hangot is ad. Nem biztos azonban, hogy neked figyelembe is kell venned mindezt. Ha úgy érzed, hogy neked van igazad, érvelj mellette, vagy egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt. Ha valami nem tetszik neki, az legyen az ő baja. Rák, van, hogy egy hosszú és fárasztó utazás végén már nem is igazán tudunk örülni annak, hogy célba értünk. Ma talán te is valami hasonlót érezhetsz, amikor végre megtalál a siker, vagy a dolgok végre elkezdenek úgy alakulni, ahogyan szeretnéd. Ha így van, mélj egyel önmagadban és találd meg a lelki kapaszkodóidat újra és ránts ki magadat a fásultságból. A lelked hamarosan ismét szárnyalni fog. Oroszlán, néha érdemes megállni egy pillanatra, összegezni a dolgokat és megfogalmazni újra, mit szeretnénk az életünktől. Tedd meg ezt te is, és lehet, hogy ezúttal úgy érzed majd, több lehetőség is a rendelkezésedre áll, mint ahogyan azt eddig érezted. Ha így van, gondolj nagyobbat, menj messzebbre, hiszen a határ a csillagos ég. Szűz, ma lehetőséged nyílhat megélni, kiélni a kreatív energiáidat egy olyan területen is, amely eddig még ismeretlen volt számodra. Tapasztald meg azt az eddig talán ismeretlen élményt, melyet a mai nap kínál számodra, mivel mindez olyan területen is változást hozhat a gondolataidban, melyre ma még csak nem is gondolsz. Egy zene után folytatjuk a napi

0: biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma dolgod lehet valakivel, akinek a viselkedése, motivációi kissé zavarosnak tűnhetnek a számodra, de közeled nyitottan az illetőhöz. Fogad el, hogy mások esetleg teljesen másképpen látják a körülöttünk lévő világot, és ne hagyd, hogy ez a különbség falat képezzen közöttetek. Mindenkinek megvan a saját különbejáratú valósága, az övé ilyen, és ez fogadd el. Skorpió, ma figyelj nagyon erősen az ösztöneidre, mert jól szolgálnak majd téged. Különösen akkor tedd ezt, amikor valaki egy javaslattal vagy ajánlattal áll elő, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a döntéshez minden információ a rendelkezésedre áll majd. A megérzésed azonban csalhatatlanul megmutatja számodra most az irányt. Nyilas! Néha vannak helyzetek, amikor nem ismerhetünk meg minden apró részletet, mégis meg kell hoznunk egy döntést. Ma veled is ez történhet. Vállalni kell némi kockázatot, nehogy lemaradj egy esetleges lehetőségről. Szerencsére benned megvan az, ami ide kell. Az intuíciód mutatja az utat. Bak, néha szükség van egy kis álmodozásra, a valóságtól való elszakadásra, legalább a gondolatainkban, és ma lehetőséged lehet erre, talán egy film vagy egy könyv kapcsán. Ne csodálkozz most azonban, ha mindez most egy ötletet, gondolatot indít el benned, melyeknek viszont már nagyon is közel lesz a való világhoz. Vízöntő, gondolatban bármi megtörténhet, egy filmben, könyvben pedig a határa csillagoség. Ma egy ilyen élmény hatására kalandozhatsz el kicsit a való világtól egy messzi helyre, de mindez nem biztos, hogy nyom nélkül tűnik el a fejedből. Utóbb alapja lehet egy ötletnek, elképzelésnek, amely viszont már szorosan kapcsolódik a mindennapjaidhoz. És végül halak. Ma szükséged lehet minden meggyőző erődre ahhoz, hogy egy vitás vagy kellemetlen helyzeten úrrá légy. Készülj arra, hogy világosan kell érvelned, indokolnod egy szituációban, és talán még arra is okod lesz, hogy egy észszerű kockázatot vállalj a siker érdekében. Mára ezt üzenték a csillagok.
4: Jó reggelt,
6: Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ide 92-t a Cegléd Rádióban, a jó reggelt, Ceglédet a friss infókkal folytatjuk, utána pedig visszatérek majd a kiváló közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Hideg front érkezett, esővel, viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra. Erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak a dízelautók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Lehetségesnek tart egy amerikai, orosz-ukrán háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, úgy fogalmazott: Vladimir Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszky is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hag Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Szintén jövő héten hallgatják meg a média tanácselnöki posztjára pályázókat. A 14 jelöltet nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelem felhívása, probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról. Szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne, a mentális betegségek időbeni felismerésével és pszichiátriai kezeléssel. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédúsak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat.
1: Az időjárásról.
2: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel. Majd hétvégén már ismét napos idő lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rölvétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműjeje, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is, tehát a helyszín Nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió.

Sem folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Danaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, záporhelyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénkhelyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szelet sokfelé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.

0: Indul, kedves hallgatók, a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A csodálatos Olivia Dean énekel nekünk, majd a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyírosz.
8: Pont egy gyírosz?
7: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
6: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter. Egyre többen fektetnek állampapírba. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 12 ezer rendőr hiányzik az állományból. Mintegy 20 éve nem változott az illetmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, átipermetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez egy tizeddel több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
3: Az időjárásról.
9: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal egyrészt, másrészt pedig hamarosan, szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Nem sokára kiderül, tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, azonnal kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmár Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fogja nekünk elmondani a legfontosabb információkat a ceglédi rendőrkapitányságról, itt a telefonon a túlsó végéről. Szervusz Csaba, köszöntelek most is innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
3: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük, mennyire volt mozgalmas ez a hét, mármint az előző hét. Kezdjük a bűncselekményekkel. Ilyen szempontból mennyit kellett dolgozni a kollégáknak?
3: Volt bőven munkánk, tehát volt mit csinálni, viszont így gyorsan elsőre el is mondanám, hogy van egyfajta tendencia, ami talán nem mindig jó. Tehát amikor történik egy esemény egy állampolgára, akkor nagyon sok esetben például nem a rendőrhatóságot, nem a nyomozószerveket értesítik, hanem rögtön kiírja a Facebookra, hogy mi történt vele.
2: Igen.
3: Általában, amikor kiraknak a Facebookra egy-egy történetet, azt is hozzá kell tennem, hogy az a legtöbb esetben nem felel meg a valóságnak. Tehát nem olyan, tehát egy súlyos bűncselekménnyel például egy állampolgár másképp éli meg, hogyha őtől ellopnak valamit, legtöbbször azt, hogy őt kirabolták. Most a rablás az egy nagyon súlyos bűncselekmény.
2: Bizony.
3: A Facebookon megjelenik egy ilyen közlemény, hogy hát őt itt meg itt kirabolták, mert ez történt, és aztán utána, amikor leindul a gépvezetés, elkezdik a nyomozás, és mennek a kollégák, és kameraelemzés, meg tanúkutatás, hát kiderül, hogy nem minden úgy történik, mint ahogy elsőre kinéz a Facebook beírás alapján. Az csak egy Facebook közlemény, viszont arra már tökéletesen alkalmas, hogy sok tízezer ember meglássa, megossza, szörnyűködjenek, kialakul egy vélemény, ami egy hibás közleményből alakul.
2: Pontosan erről egyébként beszéltünk Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban Bálint Bóta Júliával is, hogy ez az esemény egyre gyakrabban megtörténik, és sajnos ugye ez rossz fényt vethet a rendőrségre is, pedig
3: mert akkor utána majd minden magyar állampolgára elmutató, hogy ők nem csak a focihoz szakértők, hanem akkor a rendészeti ismeretekben is mindent nagyon is jól tud. És azt elmondják, hogy a rendőr éppen miért ilyen, miért olyan, mire való, mit kell velük csinálni. Maga az ügy nem megy ezzel előrébb,
2: hát nem.
3: És utána egy nagyon sok információ kering fönn, és itt jönnek a fals információ tanúk, amikor már utána a tanút hallgatunk ki, nem azt mondja el, amit ő valóban észlelt és tapasztalt, hanem azt, amit olvasott az interneten,
2: pontosan.
3: Ami meg nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Úgyhogy talán kérhetünk ilyet, hogy nem ezzel kell kezdeni, hogy rögtön az interneten megosztani és mindenkinek a tudomására hozni, hogy szerintük mi történt, hanem először a rendőrséget kell felkeresni, és majd utána, hogyha megtörtént a nyomozás, és mindenféleképpen úgy érzi, hogy ezt nem tudja magába tartani, és mindenről ki kell írni a Facebookra, akkor úgy tegye, hogy az egyrészt becsületet sértő ne legyen, másrészt pedig ne legyen alkalmas arra, hogy félrevezessen sok-sok embert, mert utána már ez így maradt. Tehát egy példa, ha valakivel kapcsolatban bejött, hogy ő kabátlopó, és kiderül, hogy közel nem volt hozzá, ott se volt, évek múlva is az lesz rajta majd a bélyeg, hogy jó, az a kabátlopó ember.
2: Igen, valami kabátlopási ügybe kell.
3: Valami kabátlopás, pontosan, bár nem történt semmi, de ez így marad meg.
2: Igen.
3: Ugyanakkor térjünk vissza a valódi bűncselekményekre. Van nálunk folyamatban egy csalás sorozat, online csalás sorozat, hiszen annyit beszéltünk már az online
2: tévedelmi
3: csalásokról. Ez az a fajta, amikor az elkövető már cégeket is hoz létre, és ilyen kamu fiktív cégekkel tud más embereket, vagy akár más cégeket is becsapni. És ez a mi elkövetőnk, ez széles tárházzal rendelkezett, tehát árult nagy mennyiségben cukrot, étolajat, cipőt, de volt, hogy megrendelt légkondicionál eszközöket nagy mennyiségben, több nagyon fontos tételbe, azt meg egyszer nem fizette ki, tehát gyakorlatilag ő mindent csinált, és több 10 milliós kárt okozott. És júliusban volt az utolsó ilyen bűncselekmény elkövetése, már tart a nyomozás, és még menet közben ő azért miért követett különböző ilyen csalásokat. Felkutatott

0: adtuk először az által elmondott lakcímen, ami nem Cegléd, hanem tőlünk jóval messzebb levő lakcímről beszélünk, nem volt, kiderült, hogy már régióta elköltözött, nem tudtuk, hogy hol van a mostani lakóhelye, viszont sikerült becserkésztünk, és a múlt héten, szerdai napon őrizetbe is vettük ezt a notarikus csalót, majd a beszerzett bizonyítékok alapján a ügyészség indítványozta a letartóztatását, és pénteken a Budakörnyéki Jánosi Bíróság el is rendelte, úgyhogy remélhetőleg most már a börtönből nem fog tudni különböző csalásokat elkövetni. Bízunk benne, hogy így is marad. Illetve amikor megpróbáltuk elszámoltatni, akkor elmondta, hogy hát ő inkább szeretne írásban vallomást tenni, és nem kíván velünk beszélni. Börtönben erre is lehetősége van, hiszen hát a jogos kinek között meg tudja írni a vallomását. Meglátjuk, hogy ezt az ügyet milyen gyorsan tudjuk most már így befejezni, hiszen minden adott hozzá megvan az emberünk is. Több tízer emberi csalásról van szó, és remélhetőleg ennek az ügynek is pontot tudtunk tenni így a végére.
1: Jaj, de jó. Hát igen, az online térben észnél kell lenni. Hát van, amikor a rendőrségnek adják ki magukat egyesek, és akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát akkor minden rendben, akkor együtt fogok működni, és aztán a végén akár több millió forintja is bánhatja ezt.
0: Mindent kitalálnak az emberek, tehát mindent, az unokázós csalóktól kezdve, az áruvásárlással kapcsolatos csalásokig, mindent. Tehát észnél kell lenni, és nagyon, tehát ha elmondtuk a legelején azt, hogy kételkedve kell elfogadni az online térben megjelenő információkat, akkor ugyanígy igaz ez bármilyen hirdetésre, vagy bármilyen kapcsolatfelvételre. Ez az online tér, ez nagy szabadságot biztosít az elkövetők számára.
1: Sajnos,
0: sajnos az állampolgárok erre nincsenek felkészülve. Hajlamos mindenki elhinni azt, amit az online térben olvas, vagy hall, vagy lát. Pedig nagy része, ennyugodtan elmutatom, hiszen mi ezt tapasztaljuk, nagy része nem úgy történik, ahogy az le van írva.
1: Igen, igen. Kábítószer fronton mennyire voltak nagy csaták most a múlt héten?
0: Mindig van, héten is volt több olyan fogás, amikor a gépjármű vezetővel szemben derült ki, hogy kábítószert fogyasztott. Telepi napi nyolcsi pont intézkedtünk kábítószerfogyasztóval kapcsolatban. Előtte való nap szintén volt este kábítószerfogyasztóval kapcsolatban intézkedés. Haladunk a Lenini úton a régi mondás szerint, úgyhogy erre remélhetőleg mondom szeptember hónapban már azért arról is be tudunk majd számolni, hogy az azok alapján eljutottunk kábítószer, egyes kábítószer kereskedőkig is, de azt majd szeptember végén majd elmondjuk.
1: Jó, jó, legyen úgy. És ha már itt a gépkocsik szóba kerültek, nézzük a közlekedési helyzetet. Múlt héten 6 balesetről kellett beszámolnunk, most valamivel kevesebb, 4 baleset, és hát szerencsére most is elmondhatjuk, hogy súlyos sérülés nem történt az útjainkon, ugye?
0: Így van, volt sérült, de csak könnyű sérülés keletkezett, szerencsére súlyos, vagy annál súlyosabb, akár halál nem. Azt el kell mondanom, hogy a 4 balesetből 2 esetben anyagi káros sérülés volt. Itt mind a 2 esetben személygépkocsik ütköztek egymással, de általában a figyelmetlenség, vagy
1: mi
0: akár
1: más?
0: A közlekedési szabályok egyértelműen be nem tartása az oka annak, hogy az autók ütköznek. Ugyanakkor a másik 2 esetben ott egy-egy személy megsérült, mind a 2 esetben a személygépkocsi ütött el vagy egy gyalogost, vagy a másik esetben egy kerékpárost. Aha. Itt is a figyelmetlenség, vagy a közúti jelzőtábla utasításnak az egyértelműben nem tartása volt a baleset oka, vagy illetve a gyalogos esetében, ott pedig az időjárási viszonylag nem megfelelő vezetés volt az, ami okozta a balesetet. Hát megint elmondhatjuk, mint mindig, minden egyes héten, hogy kellő figyelemmel, odafigyeléssel és a szabályok betartásával ezeket a baleseteket mind el lehetett volna kerülni.
1: Bizony.
0: Hiszen mindegyiknél a baleset oka egyértelmű figyelmetlenség, vagy tudatosan a szabály be nem tartása.
1: Igen.
0: És ezek így megelőzhetőek lennének.
1: Pontosan. Ugye most már van egy kis tapasztalat a tanévkezdéssel is, és hát ez mit mutat, azért egy hét már jól eltelt, több mint egy hét. Kezdik megszokni az emberek, hogy reggel és kora délután egy picit megbolondul a város?
0: Talán igen. Hát most már a reggel a kollégáim arról számoltak be, hogy reggel már nem kell annyit beavatkozni a közlekedésbe, attól függetlenül ott vannak, figyelnek, tehát kezdik az állampolgárok is ezt a fajta ritmust felvenni. Ez nagyon jó, mert utána már ezzel nincsen probléma, hiszen éveken keresztül ez így működött.
1: Igen.
0: Délután is viszonylagos türelemmel viselik azt, hogy többet kell várni, nagyobb a sor. Például a tennapi napon is a Rákóczi út Széchenyi kereszteződésébe, itt azért hatalmas forgalommal föltorlódtak a járvék, de mindenki szépen várt, hogy majd csak sorra kerül. Ha ott vannak a kollégáink a helyszín közelében, és látják, hogy be kell avatkozni, akkor természetesen karos rendőri irányítással beavatkoznak, és segítik, hogy zökkenőmentesen lemenjen ez a nagyobb forgalom. a nap többi részében viszont általában nyugalom van, tehát nincs ilyen probléma.
1: Igen, ne is nagyon legyen, hál' Istennek. No, hát akkor maradjunk most ennyiben, ez volt az elmúlt hét legfontosabb eseményeinek összefoglalója rendőri szempontból. Természetesen a következő héten innen folytatjuk, megnézzük, hogy ez a hét vajon mennyi munkát ad majd rendőreinknek. Karasz Csabának nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor találkozunk legközelebb is. Szervusz Csaba!
0: Én Gábor, szervusz, viszont hallás!
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6-ig, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: friss infókkal folytatjuk a jó reggel Ceglédet, kedves hallgatók. Aztán jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter. Egyre többen fektetnek állampapírba. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 12 000 rendőr hiányzik az állományból. Mintegy 20 éve nem változott az illetmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12.500 milliárd forintra nőttek. Az Államadóság Kezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5.000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1/10 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
1: Az időjárásról.
2: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonál este 6 óráig Süveges András. Most reklámok után zenével folytatjuk, utána pedig programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Reklám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóce együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rövidtánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd

0: Véget ért, kedves hallgatók, a jó reggelt, Szegli, de a plusz-minusz kettő hamarosan indul, mutatom, hogy mivel. Egy régi sláger újragondolása szól majd, a címe Wonderful Life. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külső Körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
9: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag Születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
2: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben pokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a dalokkal folytatjuk a plusz-minusz kettőt. Egyébként utána Szatmári Gábor jön, aztán meg Vörös Nendi, már ami a műsorvezetőket illeti. Most meg ahogy mondtam, a dalok, meg nem sokára én vissza, a lapszemlével. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
3: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban. I know.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zsida élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is fellép majd a Rörvétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás családi meseműje, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díját adó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel, a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár

0: irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, a folytatásban a blik.hu oldallal foglalkozok most. Valódi kommentháborút indított el a sztárok körében Almási Kitti napokban közzétett posztja, melyben azt sérelmezte, hogy a tehetségkutatókban sokszor olyan embereket szégyenítenek meg, akik láthatóan képtelenek reálisan látni önmagukat, és adott esetben mentális problémákkal is küzdenek. A bejegyzése számtalan a tehetségkutatókban feltűnt, a médiában is ismert ember hozzászólt. S a többségük reagált Almási Kitti gondolataira, akadtak azonban olyanok is, akik másként vélekedtek. Majka például határozottan hangsúlyozta, hogy a stábokban olyan szakemberek is dolgoznak, akiknek éppen az a feladatuk, hogy felmérjék az adott versenyző mentális állapota, lehetővé teszi-e, hogy színpadra lépjen. Tűrhetetlen, elszomorító és felháborító számomra, hogy a helyzetet nem felmérő embereket gúnyolnak ki, és tesznek nevetség tárgyává különböző műsorokban. Ha ez hozza a magas nézőszámokat, és valóban tömegek figyelik élvezettel, hogy másokat megszégyenítenek és kiröhögnek, akkor nagy a baj. Mégis bízom abban, hogy többen vagyunk, akik másként látjuk, és talán fel lehetne lépni ez ellen, írta az Instagram oldalán Almási Kitti, akinek a bejegyzését számtalan hazai híresség, többek között Jani Csákvece, a Nagy Adri, Kovács Patricia, Krélusz Dorka, Vitányi Judit, Peller Anna, Pumpet Gabó, Anonizita és Szorcsik Viki is kedvelte. Majka azonban úgy érezte, Almási Kitti nem lát bele teljes mértékben a produkciók működésébe, és kifejezetten sérelmezte azt is, hogy olyanok is kedvelték a posztot, akik szerinte tisztában vannak a teljes valósággal. Minden versenyzőnek és szereplőnek felméri a pszichológus az állapotát, mielőtt színpadra engedik. Lehet, némelyik embernél időként úgy tűnik, hogy baj van, de valójában olyan baj, amiről te beszélsz, nincs. Az meg egészen furcsa nekem, hogy azok közül, akik ezt a posztot lájkolgatják, meg kommentelik, miközben a műsorban dolgoztak, miért nem írja le ezt neked rajtam kívül senki, tette fel a kérdést a zenész műsorvezető, akivel szintén nem mindenki értett egyet, Jani Csákvece, aki a Csillag születikben, valamint az X-faktorban is szerepelt, némileg másképp emlékezett vissza a válogatókra, hogy pontosan mit mondott ő, és ő hogyan emlékezett vissza ezekre az időszakokra, ez is kiderül a portálról.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. A termelési sütős feladatot a piros csapat nyerte a jól sikerült kalácsnak köszönhetően a Farm VIP 6. évadában, így a sárga csapat kényszerült védettségi játékra és farmgyűlésre. A védettségi játék győztese német Kristóf lett, nem is akárhogyan. Nóri árult el Lunának, hogy szándékosan veszítette el a küzdelmet Kristóffal szemben, méghozzá azért, hogy megmentse őt. Luna a történtek után elmondta Henninek és Anettnek, nyilván akik nézik a szappanoperát tudják, miről van szó, vagy kikről, hogy Nóri direkt veszítette el a védettségi játékot Kristóf javára, és hogy erre Kristóf kérte meg. A csapatkapitány Henni félrehívta Kristófot, és elmondta neki, mindenki tud róla, hogy megkérte Nórit, mentse meg őt a védettségi játékon. Kristóf tagadta a vádakat, ami a többieknek természetesen nem volt szimpatikus. Feszültségből és beszólogatásból nem volt hiány a sárgák csapatgyűlésén sem. Anettnak igaza van, hogy nőből van, és nem szeretne úgy látszódni a képernyőn, hogy 44 évesen táskákkal, deformálódott arccal szerepelje, jegyezte meg Olivier a kiszavazáson. Egyre kedvesebb vagy velem, kisminkkel nincs deformálódott arcom, reagált Anett. Hennivel osztotta meg az észrevételmet, hogy Anett a legkevésbé hasznos tagja a csapatnak, abban a reményben, hogy kapok majd egy visszacsatolást. Ő Magdi anyus módjára belekürtölte az ételbe, amit Anett félre is értett, magyarázta Olivier. Olivier ugyanakkor megdicsérte Lunát, kiemelve, hogy ő minden munkából kivette a részét, és pozitívan csalódott benne, mert fantasztikus csajszi. Luna elsírta magát, és elmondta, ő éppen azért jött ebbe a játékba, mert bizonyítani akarta csapatnak és magának. Nóri viszont úgy érzi, Luna többször megbántotta. Luna szerint Nórinak ezt 4 szem köz kellett volna rendezni, és úgy gondolja, Nóri rossz színben akarja a többiek előtt feltüntetni. A sárga csapatból végül Nóri kapta a legtöbb utilapot, vagyis szavazatot. A többiek elmondták, előre megbeszélték, hogy Nórira szavaznak. Ez sokkoló volt. Lehet, hogy én vagyok túl jó ember ez a játékhoz. Mindegyik csapattársam a többre tartom ennél, mondta csalódottan a gyógyszerész szépség királynő Kenéz Nóra. A védettség játékra Nóri végül Bencét hívta ki, amikor is egy 9 csavarból álló tornyot kellett felépíteni egy páncika segítségével. Az ügyességi próbát nagy izgalmak után Nóri megnyerte, így a korábbi paralimpikon úszó Iván Bence távozott a műsorból. És hogy mik történt még ebben a bizonyos műsorban, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hallgatók, hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szelet sokfelé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Okay.

0: Itt a 92-tön hamarosan kezdődik a mai plusz-minusz 2 második 60 perce, hogy mivel, azt azonnal megmutatom. A hírek után Kaigo érkezik majd hozzák, önök pedig remélem, hogy velem maradnak. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Csontleves cérna metéltel, A menü vadas sertésszelet makaronival, B menü fűszeres karaj rántott hagymakarikákkal és zöldséges rizssel, C menü rántott karfiol majonézes burgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődik. Jön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
5: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Bérrendezést sürgetnek a belügyi ágazatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pótlékot vezetnének be. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben kevesebb fizetést kap, mint egy pályakezdő szakoktató. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását. Ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés, bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Szakemberek szerint az öngyilkosságok akár 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, csak az esetek töredékében talált hiányosságokat. 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból az akció során, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécset. A holnap kezdődő kétnapos eseményen bemutatják a középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik.
2: Az időjárásról.
8: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz 2. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a plusz mínusz 2-t a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Ceglédről, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval, egy szó mint száz, napi horoszkóp hamarosan. Füleljenek rám.
0: Ceglédia, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
5: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: különböző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig, Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, felép majd a Rölövé Táncművészet és Tánccsoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás családi meseműje, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín Nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárba. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, busútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel Élete versei címmel a CVK Irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár Irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió.
2: Ez a

Kedves hallgatók, szeptember 10-e van, a mai napon a Hunorok és a Nikolettek ünnepelhetnek, de köszönhetik Nikolász nevű ismerőseiket is. Egyébként a Hunor a középkori eredet mondából a csodaszarvast üldöző Hunor és Magor történetéből származó név, a Hun latin Hunnus népnév erkicsi nyitő képző származéka. A Nikolett a görög Nikolaosz, magyarul Miklós férfi név, francia eredetű női változata. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy zene, aztán én vissza a születésnapos zenészek, ezen évfordulókkal maradjanak

folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. 1996-ban Michael Jackson hatalmas tömeg előtt adott koncertet a Budapesti Népstadionban. A History World keretében először is egyben utoljára járt Budapesten, ha jól tudom. A rajongók ugyanúgy várták, mint bármely más országban. Michael Jackson a Kempinski Hotelben szállt meg, amikor egy zeneboltban volt, rajongók betörték az ablakot, csak hogy találkozhassanak vele. Végül a testőrökkel kellett megállítani a rajongókat. Figyelmeztette őket, nem igazán ment a közelükbe. A koncert utáni napokban Michael Jackson a budai várban sétálgatott, majd a Kaszinó Vigadó étterembe ment, ahol cigányzene szólt. A Michael látogatását szervező cég szerint annyira tetszett neki a cigányzene, hogy egy hegedűt kért a szervezőtől emlékbe. Egy-két érdekesség után most eljön Michael Jackson itt a 92-től, ja nem mellesleg a koncertnek egészen jó volt. Na, folytatjuk Jacksonnal, aztán pedig jövök vissza többi évfordulóval és születésnapossal.

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1973-ban a BBC ezen napon betiltotta a Rolling Stones Star Star című dalának sugárzását azért, mert a vokálban tucatnyi tiszteletlen szó hangzott el. 1964-ben Rod Stewart elkészítette első kislemezét. A Good Morning, Little Schoolgirl és a Hoochie Coochie Man című kompozíciók szerepeltek lemezen, mármint ezen a lemezen. 1974-ben született Kelemen Tamás, gitáros, zeneszerző, játszott a Love zenekarban, aztán a Groove House-ban, Baby Gabi mellett a Manhattan formációnál, és még sorolhatnánk. 1990-ben Las Vegasban megnyílt a Hard Rock Café, és 1950-ben született Joe Perry, amerikai zenész, akit az Aerosmith szólógitárosaként és dalszerzőjeként ismerünk. 2003-ban a Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb gitárosának listáján a 48. helyre választotta. A lista 2011-es újabb változatán a 84. helyre került. Joe az első zenekarát Tom Hamilton alapította meg, ez volt a The Jam Band, miután találkozott Steven Tylerrel elkezdtek hármasban zenélni. Hozzájuk csatlakozott még Brad Whitford, ritmusgitáros, és Joe Kramer, dobos. Ezzel megszületett az Aerosmith, kezdetben egyébként Rolling Stones-t játszottak. Első koncertjük egy gimnáziumban volt. Nem sokkal később kiadták az első lemezüket az Aerosmith-t, olyan híres számokkal, mint a Dream On és a Mama Keen. Egy év múlva kiadták a Get Your Wings-t, majd az igazi áttörést jelentő Toys in the Attic-ot. Ezen olyan híres dalok szerepeltek, mint például a Joey Steven által írt Walk This Way, amit ugye később a Randy MC-vel együtt feldolgoztak, aztán a Sweet Emotion, és még sorolhatnánk. Így indult az Aerosmith karriere. Elvileg a zenekar létezik még, de hogy aktívak-e, mármint hogy koncertenznek-e, azt nem tudom megmondani. Ugye voltak a közelmúltban problémái az énekesnek, természetesen kábítószer kapcsán, meg alkohol problémái is. Na de mindegy, ne is ezzel foglalkozunk, ez a csúnya dolgok, hanem az Aerosmith muzsikája Joe Perry születésnapos tiszteletére.
1: Cegléd Rádió FM 92.6.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

hallgatók, hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedves Danaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szél sok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul. Ceglédrádió.

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. Ez a dal szól azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: A drágoló energiáról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hannon dolgozói. Országszerte süt a nap, de több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek lesznek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő, úgy fogalmazott. Örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését. Emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek töredékében találtak csak hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő kétnapos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot.
2: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő van, nyugaton hűvösebb az idő, keleten melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. Késő este 15-23 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkerési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebesség korlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t a kiváló közös ismerősökkel folytatjuk olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Zeriké a főszerep. Remélem, velem tartanak.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány,

0: A magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is fellép majd a Rörövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is résztvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is. Tehát a helyszín Nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szél sok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.
2: This is not the

0: Véget ért a mai plusz-minusz kettő, indul a csütörtök délután, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal a Tiesto dalát játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Esős, hűvös idő jön. Az illegális migráció elleni küzdelemről is egyeztetnek a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a székesfehérvári Hannon dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő. Úgy fogalmazott, örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Az eseményen részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fákjás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécset. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlaghőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot.
2: Az időjárásról.
7: Esős hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél is viharossá fokozódik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglid belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: Tomi.
1: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy miért? Hát azért, mert jön egy beszélgetés, és hogy mi a téma, az mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
7: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: szülők, akár a gyerekek számára?
1: Azt gondolom, hogy egy fontos és nagyon sok család életében jelenlévő élethelyzet, és elképzelhető, hogy problémákat is hozhat maguk után. És hát ugye múlt alkalommal talán arról beszélgettünk, hogy itt hogyan készüljünk fel az őszre, immunrendszerileg vagy egészségileg, hogyan erre a helyzetre. És hát azért ősszel óhatatlanul új rendszerek is indulnak, ami azért jelenthet kihívást így a családnak.
0: Igen.
1: A gyerekeknek is.
0: Így van. Akár fizikailag is, akár lelkileg is. Ugye ez egy teljesen más helyzet, és egyik napról a másikra jön. És talán ez is a nehézsége.
1: Így van, és nagyon jó, hogy így fogalmaztad, mert azért ez az állapotváltozás, ez mind a testi egészségünkre és a mentális egészségünkre is hatással lehet, és a gyermekek életében is. És ezért fontos lehet megnevezni esetleg olyan pontokat, amelyikre érdemes figyeljünk, hogy egyáltalán a gyermekeink egészsége is szolgálja azt, hogy ők jobban vegyék az akadályokat, esetleg vagy jobban teljesítsenek, vagy jobban éljék meg a mindennapokat a következő időszakban.
0: Nézzük ezeket a pontokat, mire figyeljen oda a szülő igazából ilyenkor, főleg akkor, hogyha mondjuk elsős a gyermeke, és eddig még nem is járt iskolába.
1: Hát azért lehet, hogy ez egy külön fejezet lenne, kifejezetten az elsősöknek, mert azért nyilván őnáluk sokkal nagyobb és élesebb lehet a váltás,
0: igen.
1: És hát nagyon fontos az, hogy hogyan készítjük fel őket, hogyan beszélgetünk velük. Pontosan az, hogy ne azt éljék, hogy augusztus 31-ig teljesen másról szólt az életünk, szeptember 1-től meg minden megváltozik. Ugye változás az életünk része, gyerekekben, felnőttekben, és azért mi szülőként sokat tudunk segíteni, hogy ezeket az akadályokat könnyebben vegyük. Én most életmódorvosként inkább nem feltétlenül a pszichológiai vonalat céloznám meg, hanem olyan dolgokat, amit tényleg az egészséges működést összességében jobban tudják támogatni. És itt 2-3 nagyobb pontot hoznék, amiben esetleg belemehetünk jobban.
0: Jó.
1: Az egyik, ami megkönnyítheti biztonságot ad, kiszámíthatóságot, kevesebb stresszt, mind a gyermek, mind a szülőknek a szempontjából, tehát család szempontjából is, hogyha van megfelelő napi rutinunk.
0: Igen.
1: És a megfelelő napi rutin, ami ad egy keretet a napnak, kiszámíthatóvá teszi. Fontos azt is tudnunk, hogy minél több rutinunk van, annál kevesebbet kell gyorsan, hirtelen döntenünk.
0: Aha.
1: Ugye ez jó, hogyha értjük, hogy a nap végére azért minél több stressz, minél több döntési helyzet van, ez lehet egészen apró döntés is.
0: Persze.
1: Mindennapos döntés, hogy melyik cipőt vegyem föl, vagy hogy öltöztessem föl a gyermeket, az egy nap végére, ahogy fáradunk, ez a döntési energiánk, az csökken.
0: Persze.
1: És minél több rutinunk van, minél többet tudunk így megszokásból elvégezni, annál kevesebb döntést kell hoznunk a nap végére.
0: Igen.
1: Az is fontos, hogy a rutinokban azért legyen egy kellő rugalmasság, mert az is lehet egy stressz forrás, hogyha túlzottan, szigorúan, percre pontosan szeretnénk a napokat. Tehát egy jó rutin, egy-két olyan fixen bevésett szokással vagy ponttal, de kellő rugalmassággal kezelve, és ezen belül én azt mondanám, hogy a reggelnek érdemes, hogyha egy megfelelő rutinja van, hogy a gyermek is tudja, hogy miután mi következik, mikor kell fölkelni, utána hogyan jön a tisztálkodás, az átöltözés, legyen tényleg egy kiszámíthatósága, és a délután meg a kora esténk is így legyen, az pedig már az elalvás segítéséhez is hozzá fog járulni, és ez lesz a következő nagy pont, amire nagyon fontos figyelnünk, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás mennyisége az meglegyen a gyermeknek.
0: Ugyan.
1: És itt azt gondolom, hogy itt a mennyiségeket érdemes pontosan megadni, mert azért beszélgettünk ugye eddig a felnőttekről, ahol ott 7-9 órát beszéltünk. Hát nyilvánvalóan életkor szerint ez más lesz.
0: No,
1: egy 6-12 éves gyermeknek 9-12 óra alvási igénye van általában, egy 13-18 évesnek meg 8-10 óra. És én azt gondolom, hogy sokan, hogyha ebben belegondolunk, hogy ez mit jelent, hogy hány órakor feküdjünk le, mennyit kéne
0: bizony,
1: aludni.
0: Bizony.
1: Én azt hiszem, hogy itt azért sok esetben hiányosság alakulhat ki.
0: Ugyan.
1: Tehát, hogy meglepő tud lenni, hogy azért a 9 óra meg a 10 óra alvás mennyiség az mit jelent. és hogyha belenézünk és mögé nézünk, akkor lehet, hogy ez sok gyermek nem teljesíti, és nagyon érdemes ezen elgondolkozni, főleg, hogyha azt tapasztaljuk, hogyha tartósan kimerült, fáradt, nem tud koncentrálni a gyermek, azt gondoljuk, hogy tanulás

0: nehézsége van. Első körben nézzük meg az alvás minőségét, alvás mennyiségét, mert lehet, hogy nem több tanulási időre, vagy felkészülési időre, vagy külön órára van szüksége, elképzelhető.
1: Persze.
0: Nem cáfolom ezt, de nézzük meg, mert lehet, hogy összességében egy kialvatlan, krónikus fáradtsággal állunk szembe.
1: Igen, ugye annak idején mi voltunk az első tévés generáció, mondhatni, akik már televízió mellett nőttek föl, és sokszor felhívták a figyelmünket arra, hogy bizony nem lehet éjszakában nyúlóan tévézni. Néha-néha megengedtek egy-egy olyan filmet, mikor egy izgalmas jó krimi, az Angyal sorozat ment, vagy valami érdekes jó kis film este 8 órától, még azt néha nagyobb koromban már megengedték, hogy megnézzem, de természetesen ha ilyen nem volt, akkor sipírt az ágyba, és aludni minél többet, és ez már akkor is megvolt. Most pedig, hát ugye a technika már lehetővé teszi, hogy a gyerek akár lehet, hogy lefekszik, mégis a technikával fog foglalkozni, akár a paplan alatt is.
0: Igen, és ez egy nagy problémakör, két fontos pillérét hoztad most be. Uh-huh. Az egyik az, hogy túl azon, hogy ha mondjuk valaki tévézik, vagy digitális eszközt használ, vagy telefonozik, akkor egy probléma az, hogy ezt mondjuk az alvás idejének a rovására teszi.
1: Egyszer.
0: A másik mennyiségileg egyszer, másrészt pedig ugye, amit már beszéltünk többször az alvások kapcsán, hogy ez a kék fény, ez a hideg fény, ami éri a monitor, legyen az tévé, legyen az mobiltelefon, bármilyen okos eszköz, amilyen kék fény bocsát ki magából, az ugye gátolja a melatoninnak a képződését, ami pedig kell nekünk ahhoz, hogy el tudjunk aludni. Úgyhogy nem csak mint időt veszel az alvásból, hanem annak a minőségét is rontja. Arról nem is beszélve, hogy esetleg, ha valami olyan tartalom van, ami nem feltétlen a relaxációt, meg a megnyugvást, a pihenést, a mentális pihenést segíti, az meg külön akár szorongást keltő, vagy izgatottá válnak a gyerekek, és esetleg nem tudnak tovább elaludni, vagy fölriadnak éjszaka. Tehát ez egy halom további problémát tud generálni.
1: Igen, ezekre is oda kell figyelni, és valahogy meggyőzni a gyereket, hogy higgy el, hogy nagyon fontos számára a pihenés, hogy másnap aztán tudjon teljesíteni az iskolában is. Hú.
0: Én azt gondolom, hogy igen, ezt legelőször is ismerjük mi föl ezt a mintázatot, hogy mi jellemző a gyermekünkre, tehát hogy eleve tudjuk azt, hogy vajon nyilván vannak egyéni igények és egyéni szükségletek, nem minden 8 éves gyermeknek van szüksége 12 óra alvásra, ezt így aláírom, de ismerjük föl, hogy neki az az X óra, amit tölt, az vajon ő neki elégséges vagy nem, és ugye ezt úgy fogjuk fölismerni, hogy látjuk, hogy mennyire tudja ő a mindennapjait jól vinni, mennyire aktív, mennyire tud koncentrálni, reggel mikor érkezik meg ugye a felébredés után, tehát hogy vagy még az első 2-3 órát így gyakorlatilag a padra borulva alussza, és az első pont, hogy mi ezt észreljük és ismerjük föl, nézzük meg tényleg teljesen racionálisan, hogy hány órát alszik, és ez vajon az én gyermekemnek így elége. Uh-huh. És hogyha nem, arra jutunk, és ez egy krónikussá váló állapot, tehát hogy nem csak, mert egy-egy esetbe lefér, bárki belejön fordulna, és ezt a szervezet szépen kompenzálni tudja is, de hogyha ez egy mintázat, ez rendszeresen előfordul, tartósan koncentrálási probléma van, aluszékonyság, állandó fáradtság, akkor nyilván alapjaiban van ezzel gond. Na akkor így van, el kell kezdeni beszélgetni. Szülőként nekem a felelősségem az, hogy egyrészt felismerjem, hogy ezzel lehetséges, hogy gond van, és utána ezt a gyermekem felé hogyan fogom kommunikálni, mert nyilvánvalóan ellenállásba fog ez ütközni.
1: Hát
0: tehát ő nem nyilván fogja feltétlenül szeretni, és ő az észérveket nem fogja úgy megérteni. Én azt gondolom, hogy meg lehet a helye a televíziónak, az okos eszköznek és bárminek, limitált ideig,
1: hát
0: és limitált napszakban, és ez nagyon-nagyon fontos, mert törekednünk kell arra, hogy az elalvás, az esti rutin előtti órákban, az elalvás előtt ezek a külső ingerek már őt ne érjék.
1: Az a jó.
0: Nagyon-nagyon fontos, és tudunk sokat segíteni ennek az ellentetjével, ha reggel viszont természetes fény éri. Tehát amíg az iskolába eljutunk, minél több természetes fény legyen, tehát lehetőleg óriási ereje is eredménye van annak, ha mondjuk kerékpárral vagy gyalog megyünk iskolába, és ez idő alatt a természetes fény a reggeli órákban éri a gyermeket. Ez alapozza meg, hogy este az ő melatonin termelése szépen élettanilag elinduljon.
1: Ez
0: tehát ezekkel sokat tudunk tenni. Így van.
1: Igen.
0: Még egy téma, szokott szóba kerülni, az pedig a táplálkozás.
1: Ilyenkor. Nem mindegy, bizony nem mindegy. Igen.
0: Igen, és csak így nem részletekbe elveszve, de a szülők szerintem sokszor el tudunk veszni abban, hogy így aztán nyilván nagyon jót szeretnénk a gyermekünknek, és akkor a tökéletesség igényével próbálunk olyan uzsonnás dobozokat összekészíteni, erre óriási fókuszt adni, és ez mind nagyon-nagyon jó egészen addig, ami nem lesz egy plusz stressz, vagy plusz óriási szorongás. Én azt mondom, hogy nyilván nem feltétlen a tökéletesség a cél szeptember 1-én, ezt szépen fokozatosan lehet fejleszteni, mindig valami új dolgot hozzátenni, de a központi lényeg az az legyen, hogy legyen egy kiegyensúlyozott energiaszintet adó táplálkozása a gyermeknek, és ez legyen azért lehetőleg jó minőségű élelmiszerből, friss alapanyagokból, zöldségből, gyümölcsből, és lehetőleg tényleg ne legyen olyan, hogyha nem reggelizik a gyermek, akkor mondjuk délben fog először étkezni, mert ez egy sor kóros folyamatot fog beindítani.
1: Igen, igen, és a közös étkezéseknek is egyébként meg lehet a jelentősége ebben a folyamatban. Ugye, hogy minél többször együtt étkezik a család, az megint csak egy pozitív hatással lehet.
0: Igen, azért ez a hétköznapokban így munka és iskola mellett lehetséges, hogy a vacsora idő az, ami úgy, de én azt gondolom, hogy a legtöbb családnál egy ideális helyzetben ez is szokott lenni, az a közösen eltöltött idő a hétköznapokban, amikor tényleg mindenki egyszerre van jelen, és ezért is mondjuk azt, hogy a vacsora az általában a hétköznapokban többet tud jelenteni, mint egy puszta étkezés.
1: Igen. Na, akkor most egyelőre eddig jutottunk. Lesz ebben a témában még szerintem beszélni valunk bőségesen, és hogyha jönnek újabb ötletek, pontosabban nem ötletek, hanem újabb javaslatok, akkor azokat nagyon szívesen vesszük itt ebben a sorozatban. Most maradjunk ennyiben. Az iskola kezdésnél tehát bizony nagyon sok mindenre oda kell figyelni, elsősorban a gyerekre, és a gyereknek a sokféle igényére, és ezeket tényleg nagyon komolyan kell venni, legalább annyira komolyan, mint amilyen komolyan elmondta most nekünk dr. Szabó Ivett, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és a szülőknek pedig azt javasoljuk, hogy ezeket fogadják is meg. Ivett, köszönöm szépen, és várom a következő találkozást.
0: Én is köszönöm, és egy záró gondolattal hadd fejezem, mert igen, a gyermekeink szükségletére figyeljünk, és a sajátunkére is.
1: Arra is bizony.
0: Mert nekik nagyon fontos, hogy mi is jól legyünk, és jól működjünk ebben a rendszerben. Ez legalább annyira fontos, hanem fontosabb, mint az, mert hogy ők milyen példát látnak, és milyen mintát látnak rajtunk keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, szerintem folytassuk majd valamikor ezt a témát, és jó egészséget kívánok.
1: Ivett, köszönjük szépen.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
3: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zsida élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, jön majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rölövé Táncművészet és Tánccsoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműje, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra, a szekedes hallgatók. És a Be Mine érkezik hozzánk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
6: Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Béremelésért tüntetnek a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
2: Az időjárásról.
6: Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este 6-ig. Süveges András, utána Szatmári Gábor jön, utána meg Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyen.

Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, felép majd a Rörövé Táncművészet és Tánccsoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Opitz Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösér díjátadó ünnepségnek is résztvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín Nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukackönyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Ceglédi Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A csinos műsorvezető nélkül elképzelhetetlen a Farm VIP, nyilván nem Gáspár Zsoltiról van szó, ahova idén már 6. alkalommal tér vissza, van valami, ami a képernyő sikereknél is nagyobb büszkeséggel tölti el. Demcsás Zsuzsa gyerekeinek minden körülmények között stabil háttérországot biztosít, bár az évek továbbra sem fognak rajta, abban mindenképpen változott a fiatalkori önmagához képest, hogy időközben képessé vált függetleníteni magát a külvilág visszajelzéseitől, és elsősorban a belső békéjére figyelni. Demcsás Zsuzsa gyerekei mellett a Farm VIP-ban betöltött szerepéről is mesélt a Hot magazinnak. Az évek során megtanultam sokkal nyugodtabb lenni, lényegesen kevesebbet foglalkozom mások visszajelzéseivel, hiszen érettebb fejjel az ember inkább a saját céljaira koncentrál, és arra, hogy kihozza magából a benne rejlő maximumot. Szerintem ez egy rendkívül fontos dolog, de fiatalon valahogy még nem vagyunk képesek rá, kezdte a magazinnak Demcsás Zsuzsa. Elképesztő energiájának és töretlen lendületének titka nem más, mint a tudatosság, lemondása szerint a pontosan kitűzött célok jelentik számára az elsődleges hajtóerőt a mindennapokban. Mindannyiunknak vannak céljai, olyan dolgok, amit szeretnénk elérni vagy véghez vinni. Úgy gondolom, ha tisztában vagyunk az oda vezető lépésekkel, tudjuk, melyikbe mennyi munkát kell befektetni, és folyamatosan tartjuk a fókuszt, az minden nap új lendületet ad. Zsuzsa nagyon büszke arra, hogy a csatorna idén is bizalmat szavazott neki a Farm VIP egyik műsorvezetőjeként. Egy televíziós formátum lényeg, hogy pontosan megvan határozva a szerkezete, a műsorvezetője, a helyszíne. Ha egy ilyen műsor elindul és sikert arat, a tévétársaságok már nem szoktak változtatni az említett elemeken, így nagy örömmel tölt el, hogy ezek szerint beváltam ebben a szerepben, mondta. A Farm VIP élén eltöltött 6 év rendkívül hosszú időnek számít, nem csak rutint ad, hanem óhatatlanul formálja is az embert. Zsuzsa szerint a forgatások során ő maga is fontos tapasztalatokkal gazdagodott. Az évek alatt azt tanultam meg saját magamról, hogy sokkal bonyolultabb röviden, világosan és tömören fogalmazni, mint dagályosan, terjengősen beszélni. Kommunikációs szakemberként ez az egyik legfontosabb dolog, amit tanítok is. És amíg mit mondott Demcsás Zsuzsa, el lehet olvasni a borsonline.hu felületen.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu oldalon folytatjuk azonnal. Újabb három magyar mutatkozott be a labdarúgó BL-ben. Szoboszlai góljával egyenlített szünet előtt a Liverpool, majd az Atletico elleni meccset meg is fordította. Kerkez Milos viszont a lefújás előtt kevéssel, sérülés miatt cserét kért. Sallai Roland Galatája kikapott a Sporting vendégeként. A kediek közül Varga Barnabás önkritikus volt magával. Vitális Milánnal madarat lehetett fogadni, Gulácsi Pétert pedig a kezdőben marasztalják a Villarreal szurkolók. A BL fordulóról minden, amit tudni érdemes három oldalon, az újságformátumban, de persze a portál is foglalkozik ezekkel a meccsekkel. Balogh Botond úgy érzi, elég jó volt a szériához. A korábbi parmai ma a Westerlóban játszó védő Borsos Lászlónak elmondta, hogy 4 éves szerződést kötött új klubjával, melyben végre valódi bizalmat kap. A 24 éves válogatott védő alapnak beszélt a szériában maradt hiány érzetéről, törökországi tapasztalatairól és arról is, miért hiszi, hogy Belgiumból ismét topligába vezethet az útja. Vele is foglalkozik tehát a portál. Jönnek az amerikaiak, de nem félünk tőlük. A női kosárlabda világbajnokság negyeddöntőjében a csúcs favorit WNBA sztárcsapat vár Juhász torkáikra, de Lelik Réka elmondta a Berlinben Fazekas Zoltának, hogy úgymond kihívja a mieinkre váró amerikaiakat, akik 2006 óta nem kaptak ki világbajnokságon, de az olaszok néhány napja megszorongatták őket a csoportkörben. Fejes Dániel még most is alig hiszi, hogy ő lett a kenu király, miután óriási bravúrral aranyérmet nyert 1000 méteren a Poznanban nemrégiben megrendezett világbajnokságon. Krasznai Bencének adott interjújában mások mellett arról is beszélt, miként alakult a sikerhez vezető idényes, azt is megtudtuk, írja a portál, megítélése szerint mit jelent a győzelme a jövőre nézve. A nemzeti sport.hu oldal többás mellett ezekkel a sportágokkal, ezekkel a sportolókkal is foglalkozik, meg persze az újságformátum is. Jó olvasgatás!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!
12: Itt vagy, my love, bár hosszú éve.

0: szárnya.
1: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ed Sheeran énekel majd nekünk a hírek után azonnal, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Esős, hűvös időre számíthatunk. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás. Kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
3: Az időjárásról.
9: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában Süveges András. Azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig egy pöppet foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember 10-ével, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Szoszi van, gyerekek itt buli van.
6: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
7: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B-at Jim! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A B-at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
8: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a B-at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
9: Nekem az a

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirak

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, jön majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a cifrakertig, Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rölövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit

0: Kedves hallgatók, szeptember 10-e van, a mai napon a Hunorok és a Nikolettek ünnepelhetnek, de köszönhetik Nikolasz nevű ismerőseiket is. Egyébként a Hunor a középkori eredet mondából a csodaszarvast üldöző Hunor és Magor történetéből származó név, a Hun, latin Hunnus, népnév Erkics nyitő képző származéka. A Nikolett a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia eredetű női változata. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy zene, aztán én vissza a születésnapos zenészek ezen évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. 1996-ban Michael Jackson hatalmas tömeg előtt adott koncertet a Budapesti Népstadionban. A History World keretében először is egyben utoljára járt Budapesten, ha jól tudom. A rajongók ugyanúgy várták, mint bármely más országban. Michael Jackson a Kempinski Hotelben szállt meg, amikor egy zeneboltban volt, rajongók betörték az ablakot, csak hogy találkozhassanak vele. Végül a testőrökkel kellett megállítani a rajongókat. Figyelmeztette őket, nem igazán ment a közelükbe. A koncert utáni napokban Michael Jackson a budai várban sétálgatott, majd a Casino Vigadó étterembe ment, ahol cigányzene szólt. A Michael látogatását szervező cég szerint annyira tetszett neki a cigányzene, hogy egy hegedűt kért a szervezőtől emlékbe. Egy-két érdekesség után most jön Michael Jackson itt a 92-t, ja nem mellesleg a koncertnek egészen jó volt. Na, folytatjuk Jacksonnal, aztán pedig jövök vissza többi évfordulóval és születésnapossal.

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1973-ban a BBC ezen a napon betiltotta a Rolling Stones Star Star című dalának sugárzását azért, mert a vokálban tucatnyi tiszteletlen szó hangzott el. 1964-ben Rod Stewart elkészítette első kislemezét. A Good Morning, Little Schoolgirl és a Hoochie Coochie Man című kompozíciók szerepeltek lemezen, mármint ezen a lemezen. 1974-ben született Kelemen Tamás, gitáros, zeneszerző, játszott a Love zenekarban, aztán a Groove House-ban, Baby Gabi mellett a Manhattan formációnál, és még sorolhatnánk. 1990-ben Las Vegasban megnyílt a Hard Rock Café, és 1950-ben született Joe Perry, amerikai zenész, akit az Aerosmith szólógitárosaként és dalszerzőjeként ismerünk. 2003-ban a Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb gitárosának listáján a 48. helyre választotta. A lista 2011-es újabb változatán a 84. helyre került. Joe az első zenekarát Tom Hamilton alapította meg, ez volt a The Jam Band, miután találkozott Steven Tylerrel elkezdtek hármasban zenélni. Hozzájuk csatlakozott még Brad Whitford, ritmusgitáros és Joe Kramer, dobos. Ezzel megszületett az Aerosmith, kezdetben egyébként Rolling Stones-t játszottak. Első koncertjük egy gimnáziumban volt. Nem sokkal később kiadták az első lemezüket az Aerosmith-t, olyan híres számokkal, mint a Dream On és a Mama Keen. Egy év múlva kiadták a Get Your Wings-t, majd az igazi áttörést jelentő Toys in the Attic-ot. Ezen olyan híres dalok szerepeltek, mint például a Joey Steven által írt Walk This Way, amit ugye később a Randy MC-vel együtt feldolgoztak, aztán a Sweet Emotion, és még sorolhatnánk. Így indult az Aerosmith karriere. Elvileg a zenekar létezik még, de hogy aktívak-e, mármint hogy koncertenznek-e, azt nem tudom megmondani. Ugye voltak a közelmúltban problémái az énekesnek, természetesen kábítószer kapcsán, meg alkohol problémái is. Na de mindegy, ne is ezzel foglalkozunk, ez a csúnya dolgok, hanem az Aerosmith muzsikája Joe Perry születésnapos tiszteletére.
1: Ceglét Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
8: Reklámot hallottak. FM 92 Cegléd Rádió.

0: hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, záporhelyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénkhelyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szél sokfelé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
11: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt.
12: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
13: Esős, hűvös időre számíthatunk. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, mondta a közlekedési miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
12: Az időjárásról.
13: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Most jönnek a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
1: Ceglédrádió,

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd Bercelen a szüreti felvonuláson.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóce együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rörövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműje, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenki

0: Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény, az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, a folytatásban. A blik.hu oldallal foglalkozok most. Valódi kommentháborút indított el a sztárok körében a másik Kitty napokban közzétett posztja, melyben azt sírelmezte, hogy a tehetségkutatókban sokszor olyan embereket szégyenítenek meg, akik láthatóan képtelenek reálisan látni önmagukat, és adott esetben mentális problémákkal is küzdenek. A bejegyzése számtalan a tehetségkutatókban feltűnt, a médiában is ismert ember hozzászólt. S a többségük reagált Almási Kitty gondolataira, akadtak azonban olyanok is, akik másként vélekedtek. Majka például határozottan hangsúlyozta, hogy a stábokban olyan szakemberek is dolgoznak, akiknek éppen az a feladatuk, hogy felmérjék az adott versenyző mentális állapota, lehetővé teszi-e, hogy színpadra lépjen. Tűrhetetlen, elszomorító és felháborító számomra, hogy a helyzetet nem felmérő embereket gúnyolnak ki, és tesznek nevetségtárgyává különböző műsorokban. Ha ez hozza a magas nézőszámokat, és valóban tömegek figyelik élvezettel, hogy másokat megszégyenítenek és kiröhögnek, akkor nagy a baj. Mégis bízom abban, hogy többen vagyunk, akik másként látjuk, és talán fel lehetne lépni ez ellen, írta az Instagram oldalán Almási Kitty, akinek a bejegyzését számtalan hazai híresség, többek között Jani Csákvece, a Nagy Adri, Kovács Patrícia, Krélusz Dorka, Vitányi Judit, Peller Anna, Pumpet Gabó, Anonizita és Szorcsi Kviki is kedvelte. Majka azonban úgy érezte, Almási Kitty nem lát bele teljes mértékben a produkciók működésébe, és kifejezetten sérelmezte azt is, hogy olyanok is kedvelték a posztot, akik szerinte tisztában vannak a teljes valósággal. Minden versenyzőnek és szereplőnek felméri a pszichológus az állapotát, mielőtt színpadra engedik. Lehet, némelyik embernél időként úgy tűnik, hogy baj van, de valójában olyan baj, amiről te beszélsz, nincs. Az meg egészen furcsa nekem, hogy azok közül, akik ezt a posztot lájkolgatják, meg kommentelik, miközben a műsorban dolgoztak, miért nem írja le ezt neked rajtam kívül senki, tette fel a kérdést a zenész műsorvezető, akivel szintén nem mindenki értett egyet, Jani Csákvece, aki a Csillag születikben, valamint az X-faktorban is szerepelt, némileg másképp emlékezett vissza a válogatókra, hogy pontosan mit mondott ő, és ő hogyan emlékezett vissza ezekre az időszakokra, ez is kiderül a portálról.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. A termelési sütős feladatot a piros csapat nyerte a jól sikerült kalásnak köszönhetően a Farm VIP 6. évadában, így a sárga csapat kényszerült védettségi játékra és farmgyűlésre. A védettségi játék győztesé német Kristóf lett, nem is akárhogyan, Nóri árult el Lunának, hogy szándékosan veszítette el a küzdelmet Kristóffal szemben, méghozzá azért, hogy megmentse őt. Luna a történtek után elmondta Henninek és Anettnek, nyilván akik nézik a szappanoperát tudják miről van szó, vagy kikről, hogy Nóri direkt veszítette el a védettségi játékot Kristóf javára, és hogy erre Kristóf kérte meg. A csapatkapitány Henni félrehívta Kristófot, és elmondta neki, mindenki tud róla, hogy megkérte Nórit, mentse meg őt a védettségi játékon. Kristóf tagadta a vádakat, ami a többieknek természetesen nem volt szimpatikus. Feszültségből és beszólogatásból nem volt hiány a sárgák csapatgyűlésén sem. Anettnak igaza van, hogy nőből van, és nem szeretne úgy látszódni a képernyőn, hogy 44 évesen táskákkal, deformálódott arccal szerepelje, jegyezte meg Olivier a kiszavazáson. Egyre kedvesebb vagy velem, kisminkkel nincs deformálódott arcom, reagált Anett. Hennivel osztotta meg az észrevételmet, hogy Anett a legkevésbé hasznos tagja a csapatnak, abban a reményben, hogy kapok majd egy visszacsatolást. Ő Magdi anyus módjára belekürtölte az ételbe, amit Anett félre is értett, magyarázta Olivier. Olivier ugyanakkor megdicsérte Lunát, kiemelve, hogy ő minden munkából kivette a részét, és pozitívan csalódott benne, mert fantasztikus csajszi. Luna elsírta magát, és elmondta, ő éppen azért jött ebbe a játékba, mert bizonyítani akarta csapatnak és magának. Nóri viszont úgy érzi, Luna többször megbántotta. Luna szerint Nórinak ezt négy szem köz kellett volna rendezni, és úgy gondolja, Nóri rossz színben akarja a többiek előtt feltüntetni. A sárga csapatból végül Nóri kapta a legtöbb utilapot, vagyis szavazatot. A többiek elmondták, előre megbeszélték, hogy Nórira szavaznak. Ez sokkoló volt. Lehet, hogy én vagyok túl jó ember ez a játékhoz, mindegyik csapattársam a többre tartom ennél, mondta csalódottan a gyógyszerész szépség királynő Kenéz Nóra. A védettségi játékra Nóri végül Bencét hívta ki, amikor is egy 9 csavarból álló tornyot kellett felépíteni egy páncika segítségével. Az ügyességi próbát nagy izgalmak után Nóri megnyerte, így a korábbi paralimpikon úszó Iván Bence távozott a műsorból. És hogy mi történt még ebben a bizonyos műsorban, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglidiek kedves Danaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szél sokfelé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Délután 2-től idáig kisebb nagyon megszakításokkal Süveges Andrást hallhatták. Holnap délután újra jövök, most meg Szatmári Gábor érkezik, övé a terep este 8-ig. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap délután Tali visszhal.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Do you want

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Esős, hűvös időre számíthatunk. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található két magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
1: Az időjárásról.
7: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Szám szerint 266. adásunkat hallhatják ma, 2026. szeptember 10-én. Lássuk tehát a mai kínálatot. Először megnézzük majd, hogy mennyi dolguk volt a tűzoltóknak az előző hónapban, a nyár utolsó hónapján, azaz augusztusban. Most is Petrányi Sándor érkezik majd a tűzoltóságról, és hozza el ezeket a legfrissebb adatokat. Utána egy nagyon örömteli eseményről számolunk majd be, hiszen vasárnap avatják föl a baptista gyülekezet új, megújult imaházát a Bercsényi utcában. Ennek kapcsán jön majd a második beszélgetésünk. Itt lesz a gyülekezet lelkipásztora Molnár József és a gyülekezet vezető Szilágyi Sándor. Velük fogunk majd jeles alkalom kapcsán beszélgetni. Hát sok mindenről, hogyan készült el ez a ház és milyen terveik vannak a jövőben. Nézvést. És hát azt hiszem, hogy ez a két téma nagyon is érdekes lesz, hogy már is indul az első, egy kicsit még azért ez egy világibb téma lesz, hiszen ugyebár a tűzoltóság dolgáról lesz szó, induljon tehát a mai első interjú itt a Csütörtöki Csatangolóban.
0: Csütörtöki Csatangoló.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát visszatekintünk a nyár utolsó hónapjára, augusztusra a tűzoltók és a katasztrófa védelem szempontjából. A tűzoltóságról most is Petrányi Sándor érkezett, és ő hozta el a legfrissebb információkat. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
1: Hát dolgos augusztus volt, ahogy elnézem itt a kis puskámat, amit kaptam tőled is. Azért a nyár utolsó hónapja kitett magáért rendesen, úgy látom.
2: Hát összefoglalva inkább azt mondanám, hogy rég volt ilyen nyara a tűzoltóknak.
1: Bizony.
2: Sajnos ugye túlsúlyban a tűzesetek voltak, szabadtéri tűzek.
1: Rengeteg.
2: De úgy, mint tegnap előtt az Agrárkamaránál volt egy megbeszélés, ugye ott is negatív hatása hát volt ez is. A száraz időjárás a mezőgazdászokra.
1: Nagyon is, bizony.
2: Ez a szárazság a tűzoltókat se kímélte.
1: Nem bizony. Most így a augusztus nézve végül is hány helyre kellett kivonulnotok?
2: Hát összesen 73 beavatkozásunk volt, ez egy nagyon komoly
1: igen, ez
2: szám,
1: sok.
2: És ez ugye ez már a harmadik ilyen hónap. Várjuk már az ősz beköszöntét, az egy kicsit esősebb időszakot.
1: Ez elvileg érkezik ugye, most.
2: Hát igen. Közeljövőben egy-két napon belül bízok benne, hogy
1: ugye most szeptember 10-én beszélgetünk, mostantól ígérik azt, hogy egy picit őszélyesebbre fordul az idő.
2: Igen, továbbra is tűzgyújtási tilalom van országosan, de természetesen ez lehet, hogy egy pár nap alatt megváltozik.
1: Igen.
2: Visszatekintve itt ugye túlnyomó részt tűzesetekhez kellett menni, és sajnos nem elég a 40 darab szabadtéri beavatkozás, még közlekedési eszközbe, ipari létesítménybe és ugye épített környezetbe is igen. Be kellett avatkozni. Sajnos függvénye a szabadtéri tűznek, hiszen sokszor külterületen történtek ezek a dolgok, igen. És ugye egy-egy melléképület, vagy egy elszigetelten lévő, telken lévő családi ház, vagy portába is belekapott a,
1: sajnos,
2: a
1: igen.
2: Tűz.
1: Igen.
2: Tehát a kiindulás az nem a melléképület volt, hanem szabadtéri tűzből bejöhetett.
1: Igen.
2: Tehát ez a gondatlanság egyik kategóriája szintén, hogy egy károkozás történt ezekből a szabadtéri tűzek kialakulásából. De itt visszatérve a szabadtéri tűz 29 esemény Tegléden. De Csemőt, Albertis, hát Jászkora Jenőt, Törtelt, Abonyt, hát szinte az egész működési területünket
1: mindent érintett.
2: Érintette, ugye erdőírtásból származó tuskósor, erdőajnövényzete, vasútpart, bozótos, szárazfű, tarló, szalmabálák.
1: Igen. Ez
2: szalmabála kifejezetten nehezen oldható.
1: Hogyne.
2: Illetve eleinte ugye meg kell várni, míg összeroskad, és utána
1: és
2: tudjuk
1: normálisan
2: eloltani, amikor már szinte parázs van. Szóval nagyon nagy igénybevétel volt, közlekedési eszközről is be tudok számolni, sajnos 3 alkalommal személygépjármű, egyszer pedig egy vasúti mozdony elektromos berendezése égett, ipari létesítmény, Cegléden egy forgácsoló gép, szintén elektromos berendezésénél kellett beavatkozni.
1: Jaj.
2: Itt ugye a dolgozók a nagy részét megoldották, viszont a visszahűtést, azt a ceglédi hivatásos tűzoltók végezték. És ugye én említettem itt az épített környezetet, Cegléd Bercen családi házban egy helység égett, Albert István egy üzlethelyiség, tetőszerkezete, Csemőben garázs és környezete, ezt mondom, hogy ez nem
1: igen.
2: Valószínűleg kinti tűz lehetett. Mike Budán melléképület és környezete, de ugyanaz Nagykőrösön is melléképület és környezete, Nyársapáton is egy zárt kerti ingatlan és környezete, történelme egy elhagyatott tanya, tehát ez is szabadtéri tűzhez kapcsolható.
1: Abszolút, igen, igen, hát nem volt kilométer hiányotok akkor most.
2: Nem, és ugye még a közúti, illetve ugye a műszaki mentéseket is ide veszem, akkor csak Cegléd területén, ugye ezt most ketté vettem, hogy az M4-es az egy kicsit határol minket természetesen, igen. De nem konkrétan Cegléd, itt is négy esetben volt az M4-esen baleset, két személy gépjárműt között, szalagkorlátnak ütközött, fölborult, utánfutója felborult, belterületen is parkológépjárműnek ütközött például egy kis tehergépjármű, vagy két személy gépjármű ütközött, és ugye voltak sérültek is ezekbe a balesetekbe.
1: Bizony, bizony.
2: Úgyhogy a mentősekkel, illetve a rendőrkollégákkal együtt a forgalmi akadályt megszüntettük, a sérülteket kiemeltük. Ugyanúgy Albert István is történt egy két személy gépjármű által okozott baleset. Szeglőd Bercelen egy műszaki hiba történt.
1: Igen.
2: Kitört a kereke a gépjárműnek, és ugye Újszilváson is történt egy villanyoszlopnak ütközött egy személygépjármű, itt kellett beavatkozni.
1: Hát ezzel is volt akkor dolog bőségesen. Igen, hát
2: így elég kereknek tűnik.
1: Igen, hát ehhez képest szinte felüdülésnek számított, hogy törtelen egy cicát mentettetek meg, egy kiszáradt kútba pottyant cicát.
2: Igen, jött a jelzés, ez ugye mindig ilyen kicsit pozitívabb beavatkozás, hiszen az állatmentés, mindenki felkapja a fejét, igen. És itt egy létrával sikerült a cicát épségben kimenteni, hogy a víz nem volt benne. De ugyanúgy történt műszaki mentés tekintetében ajtónyitás,
1: igen.
2: Segítségnyújtás a rendőröknek, mentősöknek, társszerveknek, besegítés Cegléden, Cegléd-Bercelen, illetve viharkár is volt, hiszen néha felerősödött a szél, egy-egy viharosabb időszak volt, és Csemőben, illetve Cegléden is volt ilyen jellegű beavatkozásunk.
1: A fakidőlés miatt kellett akkor menni.
2: Igen, ugye? A fakidőlés. Illetve cserepeket is bontott meg a szél Cegléden, tehát az is egy ilyen viharkár kategória.
1: Igen. És közben akárhogy tombol a nyár, már készülni kell a fűtési szezonra is, és ne feledkezzünk meg róla, hogy még most sem késő, ugye, azért a tűzoltókat hívni.
2: Így van, egész évben mondjuk.
1: Pontosabban nyáron... a kéményseprőket, igen.
2: Igen, igen, a katasztrófa védelmen belül egy helyre tartozunk egyelőre, a kéményseprőkkel, és ugye felvilágosítást tudunk nyújtani ezekkel kapcsolatban. Ugye a legfontosabb, ugye két része kell osztani, ugye a kémény, illetve a füstelvezető rendszernek az átvizsgálása, az égéstermék elvezető igen. rendszer, ugye ebben benne van a kémény is, a füstcsövek is, falátörések, tehát itt ez az első kategória, ezt kellene felülvizsgáltatni a kéményseprőkkel, illetve a tüzelőfűtő berendezés többnyire ugye gázüzemű.
1: Igen.
2: Ezt viszont ugye a gázos szakemberrel, tehát továbbra is azt mondom, hogy meg kell minden formáját találni, vagy a legjobb, számunkra a legjobb formát találni a kéményseprő értesítésének.
1: 1818, ugye?
2: Igen, tehát a telefonos ügyfélszolgálat a legegyszerűbb, 1818, aztán várunk egy kicsit 1-es, várunk egy kicsit, és 9.1-es a további menüpont, de a online ügyfélszolgálaton is, ha valaki internet közelben van, akkor a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu per ügyfélszolgálat.
1: Ott is lehet.
2: Ott is nagyon ügyesen meg lehet oldani, hiszen én is volt, úgyhogy így kértem, és visszahívtak, egyeztettünk, tehát zökkenőmentes volt a
1: igen.
2: foglalás.
1: Igen, ilyen tájt szoktunk beszélni a szüret kapcsán, ugyebár a musgáz veszélyeiről is. Hát a szüretnek már gyakorlatilag szinte vége, alig van
2: igen,
1: már valami
2: minden felgyorsult ezzel a tőkéken. Nagy szárassággal, de igen. ugye vannak olyan fajták, amik még majd ugye még. Később jönnek, de ez nem az én tisztem, hogy erről beszéljek.
1: De már a pincében viszont is folyik ugye, a munka, bizony.
2: Viszont ugye van kapcsolódás, vagy bízok benne, hogy nem lesz, de mégis a veszélyekről szót kell ejteni. Itt a musgázról van szó, ami a bor erjedésével keletkezik.
1: Ez tulajdonképpen széndioxid,
2: egy mérgező gáz. Csak úgy érdekességképpen, tehát 1 liter mustból 42 liter széndioxid keletkezik.
1: Az szép.
2: Tehát 42-szeres a szorzószám. Ugye tudják ezt a gazdák valószínűleg.
3: Tudják azért persze.
2: De azért lehetnek olyan esetek, hogy mégis ismételtetni kell, vagy fel kell elleníteni ezeket a veszélyeket. Tehát a pince alsó részétől tölti föl a pincét, és ugye ezzel az oxigént kiszorítja.
3: Igen.
2: És föl kell készülni, ugye mit lehet ilyenkor tenni. Vagy szellőztetünk.
3: Fontos.
2: Vagy
3: igen.
2: Ugye van ez a gyertya.
3: Nagyon egyszerű, régi, több száz éves módszer.
2: Gyertya
3: igen.
2: Próba.
3: Igen, ha kialszik a gyertya,
2: ugye
3: akkor...
2: az a lényeg, hogy ne fejmagasságban, nem láb vagy térdmagasságban egy gyertyát meggyújtunk, és mondjuk egy lapátra ráhelyezünk, és ahogy megyünk lefelé, ha elalszik a gyertya, már menekülnünk
3: is kell. Igen.
2: Ugyanis nagyon komoly dolgok jelentkezhetnek az emberben, zavartság, szédülés, fejfájás, és viszonylag gyorsan eszméletvesztés is.
3: Pontosan. Igen.
2: És ilyenkor arra is figyelni kell, hogyha véletlenül a társunk kerül bajba, akkor mindenképp a 112-t hívják, hiszen ha másik kollega például megpróbálná kimenteni,
3: akkor ő is úgy járhat.
2: Nagy valószínűséggel, igen, nagy valószínűséggel ő is eszméletét vesztheti rövid időn belül. Tehát itt a szellőztetésre nagyon kell figyelni, igen. Illetve a gyertyapróbára.
3: Igen, ezek a legfontosabbak, és hát a toborzás megye még mostanában is.
2: Toborzunk, igen, hiszen... mindenki tudja, hogy mindenhol így a belügyben is változások vannak, és ki tudja, éppen lehet, hogy bármire változás történhet akár az állományban is, hiszen van néhány idősebb kollega.
3: Persze.
2: Az ő pótlásuk jelen pillanatban egy fő létszám hiány van Cegléden, de ez képlékeny, hiszen valamikor egy sincs, mindenki igen, Ceglédre akart jönni.
3: Nagy baj azért nincs.
2: Nincsen probléma, de természetesen várjuk a jelentkezőket, ugye betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, állandó lakhely, büntetlen előélet, fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság, ugye középfokú végzettség. Tehát ezeket a dokumentumokat, ha behozza az illető is, és akár még van egy C-s jogosítványa is, az akkor előnyt élvez.
3: Előny, igen.
2: És ugye februárban kezdődik a tanfolyam, addig minden vizsgálatnak véghez kell mennie, és így februári kezdéssel júliusban Cegléden
3: már szolgálatban sárhat.
2: Igen, 24 órás szolgálatban. Úgyhogy bízok benne, hogy jönnek a fiatalok, és leváltják az idősebb kollégákat.
3: Hát muszáj, kell az utánpótlás, ezért mindig biztonságban érezzük magunkat, hogyha a tűzoltóknál ezen a téren is rendben van minden. Hát reméljük, hogy nem kell ennyit vonulni, majd a szeptemberi lista ennél azért gyanítom jóval rövidebb lesz, mint az augusztusi volt, de hát ez majd októberben fog kiderülni.
2: Igen, ránk fér a készenlét, ránk fér a pihenés, hiszen tényleg még egyszer kell mondanom, hogy nagyon rég volt ilyen nyara a tűzoltóknak, ugye az idősebb kollégákat kérdezgettem, én csak 11 éve vagyok itt, de azt mondják, hogy ehhez hasonlót nagyon régen éltek meg.
3: Hát sajnos az élet más területein is ugyanezt elmondták, akár az agrárszakemberek is tényleg. Na hát, akkor itt tartunk most, így szeptember elején, aztán megnézzük majd október elején, hogy a szeptember mit hoz. Még egyszer mondom, remélem, hogy jóval rövidebb listával és kisebb számokkal fogsz majd érkezni.
2: Nagyon bízom én is ebben.
3: Nagyon szépen köszönjük az információkat, és továbbra is azt kívánjuk, hogy minél több időt töltsetek a laktanyában, és minél kevesebbet kelljen odakint.
2: Köszönöm a lehetőséget.
3: Petrányi Sándor, köszönjük szépen.

0: hiszen sok évi munka után elkészült a gyülekezeti házuk. Befejezték a felújítási munkálatokat a Bercsény utcai épületen. Hát lesz miről beszélgetnünk a következőkben a lelkipásztorral, Molnár Józseffel és a gyülekezet vezetővel, Szilágyi Sándorral. Jöjjön most ez az interjú.
1: Csütörtöki csatangoló.
0: Örömünnepre készül a ceglédi baptista gyülekezet, hiszen gondolom sokan tudják már, hogy jó pár éve annak, hogy megvásároltak egy házat a Bercsényi utcában. Korábban, ugye már a Szent Imre Herceg utcában volt egy kisebb, hát egy elég kis pici helyiség a számukra, ahol az istentiszteleti alkalmakat megtarthatták. Aztán jött ez a Bercsényi utcai ház, ami egy régi paraszpolgári ház tulajdonképpen, de hát az olyan állapotban volt, hogy bizony rászorult a felújításra. Hát kérem szépen, a felújítás megtörtént, az épület és az udvara is gyönyörű lett, és az átadási istentiszteletre pedig most vasárnap délután 3 órától kerül majd sor. Ez lesz a témánk, és itt van két vendégem is a gyülekezet vezetéséből, a lelkipásztor Molnár József és a gyülekezet vezető Szilágyi Sándor. Mindkettőtöket nagy szeretettel köszöntelek, Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük szépen, mi is köszöntünk, és köszöntjük a rádióhallgatókat is.
3: Szintén szeretném köszönteni a hallgatókat és téged is, Gábor.
0: Hú, hát nagy öröm ez. Én emlékszem, hogy nézett ki ez az épület, amikor a kezetekbe került, úgymond. Hány éves történet ez már tulajdonképpen?
2: 3.
0: 3, igen. Hát nem olyan sok, de azért éppen elég. Tehát azért, amikor kinéztétek ezt a házat, azért láthattátok, hogy lesz ezzel munka bőségesen. Ugye?
2: Hát igen, úgy gondoltuk mi akkor abban az időben, hogy a mi korosztályunknak elég lesz megvenni az ingatlant, és 2 olyan helyiséget, ahol az Isten tiszteleteinket tudjuk tartani, azt rendbe raktuk, majd a jövő generációja pedig majd a nagy termet.
0: Igen.
2: Tehát nem így alakult, mert az élet Isten átformálta, és úgymond azt mondom, ez lett belőle.
0: Igen, elkészült. Aki kíváncsi rá, az meg is tekintheti ezt az épületet. Nincs olyan túlságosan messze a központtól, a Bercsényi utca 24 szám. És hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy öröm, és egy igazán méltó hely egy ilyen gyülekezetnek, ami, hát nem is tudom, hány éve vannak baptisták itt Cegléden, Sándor?
3: A történet korábban kezdődött, már tehát több mint 100 évvel ezelőtt szintén volt itt gyülekezet Cegléden, de életviharába az utolsó hívők, akik ennek a gyülekezetnek tagjai voltak, a 70-es években elhaláloztak. És emiatt gyakorlatilag sem a gyülekezetről, sem történelem, sem épület nem maradt hátra. Maga a gyülekezet mostani formájában 20 évvel ezelőtt kezdődött Isten kegyelméből. Jöttek emberek, szolgálattevők, és gyakorlatilag újjá alakult a gyülekezet.
0: Igen, és akkor találtátok azt a kis házikót, egy felvonulási épület volt, azt tulajdonképpen.
3: Gyakorlatilag igen, tehát a gyülekezetünknek a alkalmai sok helyen voltak, iskolákban. Volt, amikor még a művöldési házban, egy bérel teremben volt.
0: Ott is lehet, persze.
3: Így van, és gyakorlatilag egy több lépcsős folyamat végén jutottunk el, hogy saját ingatlanunk lett Isten kegyelméből.
0: Igen, ez volt az a kis felvonulási épület ott a Szent Imre Herceg utcában, de hát azért ezt kinőttétek egy idő után, ugye?
3: Dicsőség Istennek.
2: Hát szűkössé vált.
0: Igen, és szükség volt egy nagyobb épületre, amit itt a Bercsényi utcában meg is találtatok. Pár évvel ezelőtt láttam én is, úgy tetszett maga az épület egyébként, tényleg egy szép parasztpolgári porta, megfelelő méretű udvarral, megfelelő méretű épülettel, de hát tényleg látszott rajta, hogy alapos felújításra szorul. Kik segítettek ebben?
3: Hosszú a lista, de legfőképpen Isten volt, és a átadási istentiszteletre a választott igénk, hogy Isten nem hagyott el bennünket, Isten megsegített bennünket, és gyakorlatilag ez a gyülekezeti ház felújításában, megvásárlásában, felújításában is Isten áldása működött a gyülekezet életébe. Számtalan támogatást kaptunk, akár imádságban, akár kétkezi munkában. Isten kirendelte mindig azokat a szakembereket, a rávalókat, és ezért végtelen hálásak vagyunk Istennek.
0: És ez nem egy annyira belső ügy csupán, hiszen nekem feltűnt, közel 30 éve élek itt Cegléden, és figyelem az egyházak működését is, jó magam református vagyok egyéb iránt, de azt megfigyeltem, hogy az ökumené, tehát az egyházak közötti, a felekezetek közötti együttműködés szinte példamutatónak volt mondható mindig is, és a baptisták is nagyon sok

0: közös ilyen egyházi eseményen ott voltak, és gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz.
1: Így van, valóban jó az ökumenikus kapcsolat a városon belül. Szinte elvárták most is a lelkészek, hogy ha eljön ez a pillanat, amikor majd az imaházat átadjuk, akkor ők is szeretnének ott lenni, és igen, amikor a meghívók eljutottak hozzájuk, akkor szinte kivétel nélkül mindenki jelezte már, hogy szeretné itt lenni a vasárnapi átadási alkalmunkon.
0: Igen.
1: Én az előbbi gondolathoz még annyit hozzátennék, hogy az én számomra, vagy az én látószögemben kétféle támogatás valósulhatott meg.
0: Igen.
1: Az egyik, amit anyagi vonatkozásban
0: fontos, ez
1: fontos is, mert építkezéshez, ilyen munkálatokhoz pénzre van szükség.
0: Nincs mese.
1: Mi hálásak vagyunk azért, hogy országos szinten, városi szinten bekapcsolódtak olyan adakozók, támogatók, akiknek a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg.
0: Igen.
1: Köszönjük nekik innét is, de nyilván majd az átadási alkalmunkon is egyfajta megemlékezés, visszatekintést fogunk adni a majdi jelenlévőknek. A másik támogatás, amit már a Sándor is említett, hogy Isten, mi úgy indultunk ennek az épületnek a felújításába, hogy nem magunknak akarunk itt valami dicsőséget, hanem azt szeretnénk, hogy ez a ház, amit a baptista épületek, istentiszteleti helyek szempontjából mindenütt így van kiírva, nem hogy templom, hanem ima ház.
0: Igen. Nem mindegy, és, igen.
1: És ezt szeretnénk, hogyha ez valóban Isten imádatának a helye lenne.
0: Igen.
1: Ugyanis vallunk egy igét, ezzel ezt lezárnám, hogy ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak.
0: Bizony. Igen,
1: és
0: igen.
1: Mi hálásak vagyunk, hogy az ő dicsőségére és az ő segítségével, mert minden támogató és segítő mögött őt látjuk.
0: Igen. Az átadási istentisztelet tehát vasárnap 15 órakor kezdődik majd. Ez azért is jó, mert a társegyházak képviselői is talán úgy vasárnap délután már könnyebben ott tudnak lenni és együtt örülni majd veletek. Különleges alkalom lesz, nyilván nem egy egyszerű normál, idézőjelben egyszerű normál istentisztelet, hanem azért ennél picit több lesz, vendég is ér. Méghozzá, hát nem is innen a szomszédból.
1: Igen, ő is egyik támogatónk, a Larry Atlantából.
0: Larry Altman, hogyha jól olvasom a nevét.
1: Igen, egy 70 éves pásztor. Pásztori szolgálaton, de az csak zárójelben, Amerikában 60-80 év között van az igazi vállalkozói élet.
0: No hisz.
1: Akkor már felszabadul mindenki, nyugdíjas. Ő is az elmúlt időben háromszor repült át az óceánt, majd most a negyedik lesz.
0: Az igen.
1: A legutóbbi látogatása, ami eredményes volt, tulajdonképpen mi miattunk jött át.
0: Az igen. Hú, ez szép.
1: És ő akkor kérte, hogy ha elfogadjuk, akkor ő szeretne prédikálni majd az átadáskor.
0: Igen, angolul?
1: Angolul, igen.
0: És akkor lesz tolmács.
1: Tolmács is lesz, így van, az OM-nek a képviselője lesz a tolmács, a Gábor.
0: Igen, ez minden esetre egy különleges történet lesz, egész biztos.
1: Igen.
0: Ott lesz a sztárai vegyeskar, ami hát tulajdonképpen a református egyházhoz kötődik, de hát éppen speciál, Sándor, te is tagja vagy ennek a kórusnak, ugye?
2: Igazából a sztárai valóban református gyökerekkel rendelkezik, de igazából ökonomikus, tehát szolgálnak benne katolikus testvérek, baptista testvérek.
0: Szép, igen.
2: Ettől csodálatos a dolog, és nagyon hálások is vagyunk ennek az énekkarnak, mert amikor kezdetén maga a gyülekezeti ház megvásárlása terítékre szóba került, akkor ez a énekkar többek között egy koncerttel, egy szolgálattal támogatta ezt a törekvésünket.
0: Nagyon szép. Elkészült tehát az épület, és nyilván ez sok más eseményre is majd lehetőséget ad. Már úgy forog a fejetekben, hogy miféle összejövetelek jöhetnek még, nyilván a normál istentiszteleti eseményeken kívül.
2: Maga az ősegyház az apostolok cselekedetének a második fejezet 42. versében leírja, hogy Isten mire rendelt el Jézus Krisztus az ő házát, a gyülekezetnek a fizikai valóságát. Ez pedig az, hogy az apostoli tanítások, az ige hirdetések, az összegyülekezés rendje, a kenyér megtörése, és az imádság, a vele való közösség.
0: Igen.
2: És ebbe viszont minden benne van. Akik keresik, akik kutatják, vágynak megpihenni, gyógyulni, de részt venni, dicsőíteni Istent, ez a hely mindig nyitva lesz a törekvők, keresők számára, no. És testvéreinkkel együtt, tehát magasztalva Istent, valóban Isten szolgálatának a helye lesz.
0: Igen, és hát azért gondolom kiemelt nagyobb események is, találkozók, stb.
1: Lesznek, már most van a következő évre is, már az évelején is alkalom az ökumenikus ima hét, akkor februárra tervezünk egy délalföldi lelkészi találkozót itt nálunk az imaházban, az új helyen. Tervezzük a nyárra, valamikorra, hogy újra elindítjuk majd a nyári gyerektáborokat. Van egy távolabbi álmunk, nem tudom, meg tudjuk-e még valósítani, Isten ad-e még erre nekünk lehetőséget. Van egy pincerész, ami nagyon jó. Igen. Száraz, és ott egy filmklubot szeretnénk kialakítani.
0: Nice. Hát ott az is egy hasznos dolog lehet, bizony.
2: De amint képeket tudtam neked mutogatni már az elkészült helységekről, többek között egy kávézót rendeztünk be, ahol leülve, eszmecserét folytatva valóban az élet, a szolgálat lehetőségeiről.
0: Kicsit kötetlenebbül.
2: Így van, dicsőség Istennek érte, hogy megadta ezt a helyet is.
0: Fú, hát még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de fogunk is még szerintem, hiszen felpesdíti nyilván majd itt a baptista életet. Ez az új imaház, ami immáron tehát elkészült, és most szeptember 13-án vasárnap 15 órakor kezdődik az az átadási istentisztelet, amely kapcsán vendégeimet most megszólaltattam itt, és akiknek nagyon szépen köszönöm az elmúlt éves munkájukat is, több éves munkájukat is, és természetesen akkor további Isten áldotta szolgálatot kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk neked, Gábor.
0: Köszönöm szépen. A Ceglédi Baptista gyülekezet lelki pásztora Molnár József és a gyülekezet vezető Szilágyi Sándor volt a vendégem. Legyen tényleg Isten áldása munkátokon. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük. Áldjon az Úr Jézus Krisztus.

0: Nos, kedves hallgatóink, ez volt a csütörtöki csatangoló 266. adása 2026. szeptember 10-én. Köszönöm szépen a figyelmet, és persze számítok rá jövő héten ugyanekkor csütörtökön 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint 7, illetve előtte még 6 óra után fogok jelentkezni egy-egy aktuális interjúval, ahogy ez már lenni szokott nap. Szóval én mára megköszönöm a szíves kitüntető figyelmet, számítok rá holnap is, és találkozzunk a hét többi napján is. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön, és nem fogják megbánni. Minden jót, viszont hallásra holnap!
1: Csütörtöki csatangoló!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, másul az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat.
1: Az időjárásról.
4: Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő, délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat.
1: Az időjárásról.
4: Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő, délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, Vörös Nándi köszönti önöket, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön a Cegléd Rádióban. Ez az a műsor, ahol én kérdezek egyet, vagy néha többet, de most egyet fogok, aztán pedig önök válaszolnak, hogyha van kedvük, méghozzá a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy pedig e-maileznek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de azért előfordul az is, hogy Facebookon, facebook.com/cegledradio írnak nekünk. Ebből van kevesebb e-mail és leginkább SMS szokott érkezni hozzánk. Ilyenekből még van jó pár, mert az előző adásban fennmaradtak. Hogy miért is maradtak fönt? Azért, mert már másodszorra van ez a kérdésünk, amit most felteszek önöknek. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ezzel már foglalkoztunk tehát egyszer, és nagyon sok válasz jött szerencsére. A bent maradt válaszokkal megyünk most tovább. Aztán pedig, hogyha van kedvük, írjanak teljesen új válaszokat is. Hát, ha valaki nem hallotta az első adást, de hogyha hallotta, az sem baj, mert teljesen új válaszok érkeznek. Nem annyira a miért, inkább a hogyan volt érdekes. Nagymamám húga meghalt. Temetés után pár nappal csörög a telefonom. Telefon szerint a húga hív. Volt kellő meglepődés. Kiderült, hogy nagymamámat meggyőzte a rokonság, hogy ne hagyja veszni a pénzt arról a feltöltős telefonról, úgyhogy felhívott minket, akiket amúgy flotta miatt ingyen hív. Hát igen, ez ilyen velem is történt már egy olyan telefonról, aki hát sajnos már nincsen köztünk, és valaki az ő telefonját használta, érkezett a hívás, és nekem még a régi nevet jelezte ki a telefonom. Igen, ez igencsak furcsa érzést tud kelteni az emberben. Ugyanez az érzés kicsit, mint mikor a Facebook profilja megmarad valakinek, sajnos ő már nem él, viszont a Facebook profilnál, mit tudom én, elérkezik a születésnap, és kidobja elém, hogy hát ma lenne XY valahány éves, akkor azt azért szívbe markoló olvasgatni, és főleg akkor, hogyha valaki még oda is ír neki, mert mondjuk nem értesült a halálhírről, oda is ír neki egy boldog születésnapot, köszöntést, kicsit hasonló az eset. Reggel 7:30 körül vettem észre, tegnap este volt egy nem fogadott hívásom. Felhívtam, és egy nagyon álmos hangú pasi vette fel, akiről kiderült, hogy tegnap ő volt a pizzafutár, írja nekünk Anna. Hát igen, ez is izgalmas dolog. Akkor te voltál a hívó egy képtelen okkal. Ez is rendszeresen meg szokott történni, mikor megfeledkezünk arról, hogy kit hívtunk, vagy miért hívtunk, vagy esetleg miért csörgetett valaki, és aztán meglátunk egy nem fogadott hívást a telefonban, vagy csak ismeretlen a szám, de tehát nem ismerős a szám. Visszahívjuk, és akkor rájövünk, hogy igazából mi kerest, ő meg próbált visszaívni, vagy azóta már beszéltünk is, szóval ezek is ilyen vicces, izgalmas szituációk. Még egy nagyon rövid üzenet ide, egy csaj hívott fel egyszer, és elkérte a számom. Egyébként ez vicces, szerintem ez jó kis ismerkedő sztori. Ádámtól kaptuk az üzenetet, de minden esetre egy nyitónak, egy poénnak mindenképpen jó szerintem. Fölhívunk valakit, nyilván megvan a száma, és elkérjük a telefonszámát, mintha ismerkedni szeretnénk. Szerintem ez tuki dolog, úgyhogy akár ismerkedési technikának is javaslom. Persze előbb meg kell szerezni azt a bizonyos telefonszámot. Ez tehát a mai kérdésünk a Cegléd hangjában. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még rengeteg benn maradt kérdésünk van, mármint hogy rengeteg bent maradt válaszunk van. És hogyha ön is írna erre a kérdésre választ, akkor megteheti a 0630 5 9 2 5 9 2 5-ös SMS számon. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Szép felállni.
1: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, és a kérdésünk ebben a mai adásban nem más, mint a mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Ez már ismerős kérdés lehet, egyszer már foglalkoztunk ezzel, de rengeteg kérdésünk, vagyis hát válaszunk maradt bent. Kérdéseink is nyilván vannak, de válaszaink maradtak bent, amikkel kezdem a műsort, de addig is lehet írni a 0635-925-925-ös SMS számra, hogyha önnek is van hasonló üzenete. És ahogy néztem az üzeneteket, az előző blogban meghallott nagyban már húga meghalt jellegű üzenethez hasonló van még egy, ez pedig a következő. Haverom, édesapja meghalt, az anyja hónapokig totál depressziós volt. Egy év után a mamika úgy gondolta, hogy itt az ideje a papa szobáját felhasználni másra, kidobja vagy eladja a papa cuccait. Nagy pakolászás közben feldugt töltőre a papa telefonját, hogy megnézze, hogy működik-e még, és valahogy sikerült egy visszahívós SMS-t küldeni a saját telefonjára róla. Három nap múlva vette észre, és olyan szinten besokkolta, hogy egy hétre befektették a pszichiátriára. Akkor nem volt vicces, de azóta már egy-egy kuncogást ő is elenged, amikor eszébe jut a sztori, írta nekünk Zsófi. Hát igen, ez ráadásul ő maga küldte ezt a visszahívós SMS-t, de amikor egy éve halott embertől jön egy ilyen visszahívós, hát az igencsak kellemetlen. Nézzünk egy másik üzenetet, ez még mindig olyan, ami bent maradt az előző adásnál. Randiztam egy csajjal. Az első randi után még beszéltünk, de rövid időn belül lekoptatott, mondván, hogy ő több sráccal is randizik, és úgy néz ki, megvan a befutó, aki nem én vagyok. Oké, elfogadtam, sok sikert kívántam neki, aztán következő hétvégén úgy este 11 körül felhívott, hogy jól ráfaragott azzal a pasival, aki miatt lekoptatott és mennyire sajnálja. És hogy sejtő, hogy már nincs esélye nálam, de van egy barátnője, aki szingli, ha már ő nem lehet olyan szerencsés, hogy megkaparincson engem, talán a barátnőjének lehet még egy esélye. Ha jól emlékszem, annyit kérdeztem vissza, hogy itt áll, ugye? Erre kinyomott. Ezt Danitól kaptuk. Hát igen, ilyen történetek is vannak. A teljes sztori kedvéért az is megtörtént már többször ismerősi körben, hogy maga a lány döntött úgy végül, hogy hát nem jött össze az első srác, úgyhogy fölhívja ezt a második jelöltet, hogy hát ha még, de hát mondjuk úgy, hogy kevesebb eséllyel mennek bele ilyenkor már a srácok a randizásba, van az a helyzet, amikor viszont igen, sőt még akár kapcsolat is lehet belőle, de rossz úgy indulni egy párkapcsolatba, hogy tudom, hogy egyszer már második voltam. Rövid üzenet, felhívott egy barátom, hogy elmeséljen, látott egy cicát, aki egy vonat tetején szundikálva utazott, írja nekünk Dominik. Szerintem ez egy nagyon aranyos hívás, de hát ez volt a kérésünk, mi a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, ez egy elég képtelen ok, de egy vonat tetején szundikálva utazó cicát látni, szerintem én is felhívnék valakit. Lássunk még egyet ebbe a blogba. Este 9-kor felhívott a munkahelyi takarító, hogy duguláson a lefolyókban. Azért vettem fel, hát ha vészhelyzet van, különben miért hívna. Megköszöntöm az infót, másnap a munkahelyen nem volt dugulás. Ezt egyébként Fannitól kaptuk. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Egyébként ilyenek nekem is vannak, hogy indokolatlan időpontokban keresnek meg mondjuk a másik munkahelyemmel kapcsolatban emberek. Valahogy nem érzik. De főleg a külföldiek. Van néhány olyan, hát hogy mondjam, ügyfelünk, aki nem magyar származású, és hát ez ilyen ünnepnapok, meg a vasárnap igazán nem szokta őket zavarni abban, hogy keressenek bármilyen problémával. No mindegy, elkalandoztam. Kedves hallgatók, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta 0635-925-925-ös? Még néhány bent maradt üzenet jön, a zenék után, aztán pedig az újak, úgyhogy tartsanak velünk.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, Dorina üzenetével megyünk tovább mindjárt, ez még mindig benn maradt üzenet, ugyanis már egyszer kérdeztük önöktől, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, és hát ez már a második alkalom, úgyhogy régebbi bent maradt üzenetekkel kezdtük a műsort, még mindig van néhány ezekből, és aztán pedig jönnek az új üzenetek, szóval, hogyha neki, vagyis hát önnek is van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk 0635 925 925-ös vagy kívánságkukac@cegledradio.hu. Tehát Dorina üzenete: réges-rég, mikor új számom lett, sorra kezdtek hívogatni férfiak, hogy elkísérem-e őket vacsorázni, stb. Egy idő után leesett, hogy a számom egy eszkorté lehetett azelőtt, csóró egyetemista voltam, de inkább nem éltem a lehetőséggel. Aztán nem tudom, mi történhetett, de egyre inkább éjjel, egyre parább alakok kezdtek keresni, semmi vacsi vagy bájcsevej, rögtön a lényegre tértek. Hát, hamar lecsúsztam a ranglétrán, és még egy szomorú smiley is van az üzenet végén, Dorinától kaptuk tehát ezt az üzit, és hát igen, ilyen van, amikor számot örökölünk meg, akkor nagyon sokszor hívnak még. Nálam munkahelyen történt ez, hogy egy korábbi, gyakorlatilag a munkakörömet előttem végző kolléga nyugdíjba ment, és hát rengeteg olyan hívás van, amit hát még neki intéztek volna, barátok, rokonok, ismerősök, cégek, és hát meglepődve konstatálják, hogy nem ő veszi már föl a telefont, hanem én. Egyszer felhívtam a van ügyfélszolgálatot, hogy megkérdezzem, milyen számról telefonálok, és az ő előfizetőjük vagyok-e. Remélem, a hangfelvételt később kielemezték, minden esetre az ügyintéző meg volt lepődve, írja nekünk László. Hát igen, ez egyébként vicces, meg az, mikor az ember nem tudja hirtelen a saját számát. Általában szoktunk tudni néhány számot, én mondjuk olyan 4-5 számot jegyeztem meg már csak fejből. Ugye régen, annak idején minden számot fejből kellett tudnunk, hogy a tárcsázós telefonon betárcsázhassuk, még a vezetékesre gondolok. Most viszont már csak néhányat tudunk, és az ember néha a sajátját is elfelejti, de olyankor milyen jó jön egy ügyfélszolgálat, vagy egy tudakozó, hogy megkérdezzük a saját számunkat. Meglepő lehetett. Anyám egyszer felhívott azzal, hogy majd délután fel fog hívni, hogy vegyem ki a csirkét a fagyóból. Máig nem értem, hogy miért kellett ezt előre bejelentenie, írja nekünk Anna. Tehát vegyük végig még egyszer. Az édesanyát felhívott, hogy majd délután szólni fog, hogy vegyen ki csirkét a fagyasztóból. Tehát lehet, hogy csak azt akarta jelezni, hogy akármilyen időpontban is vagy akármilyen tevékenységet folytatsz, ő mindenképpen telefonálni fog, és erre készülj. Hát ez lehetett, gondolom, de amúgy igen, alapból lehet, hogy elég egy délutáni emlékeztető, hogy vett ki a csirkét a fagyóból. Már csak az nem derült ki, hogy végül kivettétek-e a csirkét a fagyóból, mert ez még érdekelt volna. Kedves hallgatók, hamarosan az első óra végére érünk, de innen már az új üzenetek jönnek, jelentem, hogy kifogytunk a régiekből, úgyhogy mindenki, aki ezután következik, már a mai adásra írta azt, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, néhány zene múlva ez már ki is derül, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és mindjárt az első óra végéhez érünk, de jönnek az új üzeneteink, eddig bent maradt üzenetekkel foglalkozunk, mert másodszorra tettük fel azt a kérdést, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, most már a mai adásra küldött válaszokat hozom. Mamám hívott kétségbe esetten, hogy apa nem veszi fel a telefont, csak nem elvitték a tekesek. Nem vitték el, és nem is bűnöző. Nem is nagyon értettük, honnan szedi ezt a mami, megkérdeztük, azt mondta, sok ilyet látott már a tévében, és aggódott. Réka üzenetét olvastam föl. Hát igen, miért ne vihetnének el a tekesek? Lehetne ez egy ilyen népmesei fordulat, hogy elvisznek a tekesek, vagy ilyen fenyegetés a rossz gyerekeknek. Itt én hívtam, de azért leírom, egyszer egy tágabb baráti társaságban, én kevésbé ismertem őket, az egyik mellettem ülő srácnak mondtam, hogy amúgy nagyon jó a beszéd hangja, főleg telefonban. Erre megkérdezte, hogy a másik oldalamon ülő Gézának is jó a hangja. Majd ki kellett küldeni Gézát, hogy emiatt felhívjam és véleményt mondhassak. Nekem amúgy ez egy kedves történet, de ezek szerint tehát csak telefonon volt jó a hangja, vagy nem tudom, de minden esetre telefonon kellett meghallgatni azt, hogy Gézának milyen hangja van a telefonban. Hát Géza biztos nagyon élvezte ezt a helyzetet, de vicces amúgy, hogy Géza ott van veled egy szobában, aztán ki kell menni, hogy felhívhasson, hogy halld a hangját. Szép. Hajnali 2-kor próbáltam taxist keríteni, hiába vidéki városban. Reggel 7:30-kor hívott vissza a Bélám, hogy láttam, keresett taxit éjszaka, szüksége van még rá. Munkatársam felhívott pénteken este 5:30-kor az irodából, mert jött egy e-mail, amit nekem címeztek, de abszolút ráért volna. Tehát nézzük mind a kettőt. Ugye először is a taxis sokkal később telefonált vissza, ha jól értem, órákkal később gyakorlatilag, és akkor megkérdezte, hogy még szükség van-e rá, de legalább rendes volt, visszahívott. Meg lehet, hogy éppen szabad volt, jó jött volna egy fuvar. A másik viszont tényleg hihetetlen, hogy jött egy e-mail, amit nekem címeztek, és ezért fölhív pénteken este 6 órakor az irodából. Na, ilyet nem csinálunk. Nézzünk még egyet Pityutól. Hajnali 2-kor. Hallod a zenét? Nagyon jó! Hallod? Hallod a zenét? Na, hogy ez tényleg jó, mert hogyha valami olyan zenét hallok, én is mindig megosztanám a barátaimmal. Ugye simán ki tudom nézni magamból, hogy egy olyan zenét hallva, ami esetleg nagyon tetszik nekem, fölhívok valakit, hogy mindenképp hallgassa meg. Következzen az óra utolsó képtelen hívása, de ezért senki ne aggódjon, mert a következő órában folytatjuk ezt a témát, de az üzenet a következő. Engem felhívott valaki tegnap, hogy látta, hogy letiltottam. Nem tiltottam le. Miután bemutatkoztam neki, szó nélkül bontotta a vonalat. Eszter üzenetét hallottuk. Hát, tulajdonképpen hol vette észre, hogy letiltottad? Lehet, hogy valamelyik közösségi médiában? Ezt pontosan nem értem. Minden esetre nem tiltottad le. És bemutatkoztál, lehet, hogy nem is volt valódi, tehát nem téged akart elérni ez a kedves telefonáló. Minden esetre akkor bontotta a vonalat, így véget ért a történet. Hát köszönjük szépen az üzenetet, tényleg elég képtelen hívás. Kedves hallgatók, ilyenekből lesz még egy óránk, mert a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja. Ha van olyan képtelen hívása, vagy képtelen oka, amiért felhívták önt, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös. A hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
2: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változó

0: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válság alap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
1: Az időjárásról.
0: Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy hosszabb e-maillel megyünk tovább mindjárt, de azért elmondom, hogy mi a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ma igyekszek minden üzenetet kipörgetni, úgyhogy remélhetőleg mindenki bele fog férni, és a végére is érünk. Jöjjön tehát az e-mail, amit ígértem, nagyon sok éve volt már, online ismerkedtem, előfordult, hogy első alkalommal hívott ismeretlen férfi hang, akinek korábban megadtam a számom. Éppen szombat délelőtt a piacon nézelődtem, amikor csörög a telefon. Nagyon udvarias, kifejezetten tisztelettudó, kissé félénk érdeklődés, mikor tudnánk találkozni. Pörgettem a fejemben, ki lehet az, majd látta a fotómat, és nagyon tetszett neki. Mielőtt elbíztam volna magam, említett a képről olyan részleteket, ami gyanús lett, és jött a nagyon kedves kérdés, mennyibe kerülne? Ekkor állt össze, hogy a rossz lányok egyik reménybeli ügyfelével beszélek, ugyanis fehér neműs fotókat biztos, hogy nem láthatott rólam soha, az oldalról nem is beszélve. Feltételezem, hogy valaki bosszúban megadhatta ott a telefonszámom, úgyhogy egyszer az életben fizetős lánynak érezhettem magam egy telefon erejéig, mindezt egy smiley-val, tehát mosolygós jellel írta a hallgatónk, és ami furcsa, ami miatt ennyire megmaradt bennem, sokkal kedvesebb és tisztelettudóbban beszélt velem, mint sok átlag, normál, ismerkedős hívó férfi. Ezt Erikától kaptuk, és köszönjük szépen, ez is egy tanulság, meg képtelen hívásnak azért ez is elmegy, mert hogy hát nem sokszor történik meg az emberrel normál esetben, hogy ilyen hívást kapjon. Menjünk tovább egy másik üzenettel, mentünk a kocsiban a feleségemmel együtt, amikor kiírta az autó, az SMS-ek ki voltak küldve a kijelzőre, hogy ne kelljen nyomogatni, hogy annyira jó volt veled tegnap, és egy szívecskés emoji. Néztünk egymásra, hogy mi van, és kiderült, hogy az exem megtudta, hogy Pesten voltam, és gondolta, egy kicsit megkeveri azt a bizonyost. Marra nagy szerencsém volt, hogy az asszonnyal voltam fent Pesten egész nap, mert bár ismer és bízik bennem, de marha kellemetlen lett volna. Szerintem nincs is olyan nő, aki ezt elfelejteni, még ha nem is volt igaz. Ezt egyébként Pétertől kaptuk, és hát ez igen csak gonosz dolog. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag ezt tényleg csak azért csinálja, semmiben nem reménykedik, hanem csak, hogy rosszat okozzon neked. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatotok volt, hogy váltatok el, stb. De minden esetre ez igen gerinctelen dolog szerintem, de szerencsésen alakult. Amikor valami hajnali 2 és 3 között megcsörgeted azt a haverodat, aki egyedüliként nem jött el az éppen aktuális társasági eseményre, miután felvette, minden egyéb cicama nélkül csubakka hangokat imitálsz a telefonba pár másodpercig, majd lerakod. Elkövető és áldozat is gyakran voltam, 10 plusz évvel ezelőtt, írja nekünk Martin. Ez egyébként vicces dolog. Nekünk van például egy közös köszönésünk az egyik legjobb barátommal, az pedig így hangzik, hogy Hello barom! De fontos ez a hangsúly, hello barom, és ezt akkor is csináljuk, ha ő éppen tömegközlekedésen van, vagy épp vásárolok, stb. Azért felszokták kapni az emberek a fejüket, viszont ez egy szép szokás szerintem. Minden esetre köszönjük az üzenetet, és ha önnek is van, akkor küldhet a 0635-925-925-re SMS-t, vagy e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt?
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: senki sem bán. Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már jönnek is a válaszok. Én egyszer azért hívtam fel egy munkatársamat, hogy megtudjam, mi annak az alkatrésznek a neve, ami hetekkel korábban szóba jött valahogy. A felesége ennyit hallott a beszélgetésből. Szia! Szelepszár szimering! Szia! Szerintem ez egy tök jó sztori egyébként. Miért ne lehetne ennyire aliterálva beszélni és ilyen röviden? Másik üzenetünk, apukám mindig felhív, ha az Omegától a Léna megy a rádióban. Szerintem ez egy kedves szokás, ezt egyébként Anett küldte nekünk, és ez cuki dolog, nálunk nem túl sokat megy a Léna az Omegától, minden esetre más rádióban lehet, hogy gyakrabban, és akkor mindig van egy hívásod. Haver, hív munka közben! Ne kérdezz semmit, csak kezdj el ugatni, mint egy kutya! Később kiderült, fogadott egy közös ismerőssel, hogy szó nélkül mindenki előtt elkezdek ugatni a telefonba. Nyert! Gyönyörű. Zoltán üzenetét kaptuk meg, így is kell csinálni, hogyha tudod, hogy olyan haver hív, akkor ezeket meg kell tenni, nincs más opció. A férjem telefonszáma egyetlen számmal tér el az OTP központi ügyfélszolgálati számától, ne tudjátok meg, folyamatos zaklatás. Hát egyébként igen, ráadásul az OTP az eléggé, hogy mondjam, népszerű, nem mindenki önként választja, de sokan OTP-sek, úgyhogy hát igen, ez kellemetlen, és csak egyet kell félreütni, és már is őt hívják, és hát én nem is tudom, hogy szabadna-e engedni ilyen telefonszámokat, ami ennyire hasonlítanak valamire, mert nagyon könnyű elütni, nekem is jönnek be olyan hívások, hogy csak mert 70-est akartak, de elütötték, aztán nem tudom, csak egy utolsó számjegyet ütnek el, és akkor teljesen más hova fut ki a hívás, mint ahova szerették volna, ilyenekből vannak, de mikor tényleg csak egy számra vagy attól, hogy egy központi ügyfélszolgálati számot hívjanak, az kellemetlen. Egyszer a mamám felhívott a telefonról, hogy nem találja, kellett amúgy egy-két perc, míg nekem is leesett, hogy arról a telóról hív, amit éppen keres. Hát erre nekem van egy sztorim, de egyébként ez nagyon jó, hogy valaki megtalálja, a szemüveggel ugyanez szokott lenni, mikor a nyakában van akasztva, vagy a szemén van, és akkor ezért nem találja. Én azt csináltam egyszer, egy ilyen kerti parti volt, ahol én úgy vettem részt, hogy tudtam, hogy autóval megyek, nem ittam alkohol, de a többiek azért fogyasztottak rendesen. Én mikor hazaértem, kitaláltam, hogy megviccelem őket, és fölhívtam őket, hogy srácok, már átértem Ceglédre, De az a helyzet, hogy nincs meg a telóm, nézzetek már szét a kertbe, hát ha valaki megtalálja, és hallom, hogy mondja is az, akivel beszélek, hogy srácok, a Nándi telója nincs meg, keressétek, és még egyszer megtörtént a hívás, pár perccel később újra hívtam őket, hogy na megvan, megtalálta valaki, és mondták, hogy nem, sajnos nem, és még 2 perc eltelt, mire az egyik barátom, amikor kapcsolt, mikor hívott, csak annyit mondott, rohadj meg. De én nagyon nevettem rajtuk, és azóta is szívesen mesélem ezt a sztorit. Szerintem viccesen alakult, és egyébként ezt el lehet játszani nagyon poén, amikor mindenki elkezdi keresni azt a telefont, amiről éppen telefonálok. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, 0635 925 925, még talán néhány üzenet beleférhet. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk.
1: Ceglét Rádió!

Ez itt a Ceglét hangja, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, második alkalommal foglalkozunk a témával, de most már zárjuk is, úgyhogy aki belefér, az belefér, aki meg nem fér bele, nem, mindenki bele fog férni, ezt most kitaláltam. Képtelen hívás? Végrehajtó, hogy fizessem ki a tartozásom. Ki hallott még ilyet? Gergő üzenetét olvastam, szerintem csak poén, ha nem, mondjuk akkor is eléggé váratlan és képtelen hívás. Nem, nem az. Női rokon, elfogyott otthon a babavíz, és baja lehet a babának, ha csapvízzel kapja a távszert? Következő alkalommal szintén ő, lázas lett a gyerek, mit csináljon vele? Kérdezem, hány fok láza van? Válasz, 37,4. Hát jó, az még csak hőemelkedés, de azért gyereknél én is aggódnék. Reméljük nem a csapvizes tápszertől lett lázas, ez csak az én megjegyzésem. Atom másnaposan azzal ébresztett egy haverom telefonon, hogy mi is az a levitáció. Hát igen, ez egyébként vannak azok a helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni. Nem feltétlen másnaposan, de azért azt megértem, hogy ő erre kíváncsi volt. Engem egy idegen hívott egyszer, hogy többször is hívtam a gyerekét, ne zaklassam, mert a rendőrségre megy, azóta sem tudom, hogy valós hívás volt-e, vagy az a program, ami kamu hívást idéz elő, és meg lehet hallgatni nevetve, ki mit reagál rá. Ezt ismerik a kedves hallgatók? Mert egyébként arról szól, ez egy ilyen applikáció, azt hiszem, és többféle rögzített telefonbeszélgetés van rajta, például, hogy túl hangosan élik a szerelmi életüket a szomszédban, és most már ez nagyon zavar minket. Egy hang úgy beszél, mintha tényleg vonalban lennénk, de ez egy rögzített beszélgetés, tehát bizonyos másodpercekig kivár, aztán mond valamit, és így nagyon zavarbejtő tud lenni, mert egy ismeretlen hang hív, vagy mit tudom én, elveszett a kutyád, vagy bármi ilyesmi. Tehát viccesnek szánt dolgok, de azért pár embert fel lehet vele húzni, meg a vicces az benne, hogy ezt az egész beszélgetést, ezt rögzíti az applikáció, és persze vissza lehet hallgatni, úgyhogy lehet, hogy ilyen volt, ki tudja. Az egyik volt főnököm a szabad napomon, hogy nem mennék ebbe mégis melózni, mert valaki beteget jelentett, mondtam neki, hogy sürgősen felejtsen el. Egyébként ezt nem feltétlen kell így kezelni, de hogyha az ember meg tudja oldani, akkor esetleg el kell rajta gondolkodni, persze plusz pénzért, de igen, szabadság közben nem feltétlenül érdemes zavarni az embereket, de olyan is van, hogy valaki annyira lojális, hogy persze, hogy bemegy. Ezek olyan kérdések mindig, hogy ki mennyire szereti a munkáját, a kollégáit, a főnökét, szóval persze. Mama hívott tegnap, hogy nagybátyám és apósom találkoztak. Egymással szembe mentek busszal, sofőrök. Hát egyébként, igen, ez sofőröknél megesik, hogy néha egymással szembe mennek, de hogy ezért a mamád téged fölhívjon, és ezt közölje veled, az minden esetre mondjuk úgy, hogy ritka, de azért az is igaz, hogy kedves dolog. Engem osztálytársam, hogy tudom-e, hogy most ónos eső esik. Ez végül is egy jó tájékoztatás, Ati küldte az üzenetet. Miért ne szólhatna neked arról, hogy éppen ónos eső esik, hát ha nem tudtad, és nézzünk még egyet a blokk végére. Amikor anyám 30 másodpercig hív, hogy elmondja, mit evett. Én meg naív, azt hiszem, hogy valami baj van. Evelyn küldte ezt nekünk, és hát igen, miért ne mesélhetné el, hogy mit evett éppen, főleg, hogyha valami izgalmas dolog volt, amit esetleg te is megkóstolhatsz. Én valahol értem, valahol meg nem. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ezzel folytatjuk az utolsó blokkal, hamarosan néhány zene után jön a Ceglét hangja. Ceglét Rádió.

0: hamarosan a mai Ceglét hangja végére érünk, kedves hallgatók, de még van néhány üzenetünk, amelyek arra a kérdésre jöttek, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Második alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de most már zárjuk ezt a témát, úgyhogy ebből ennyi, és ne tovább, de mindenkit igyekszek, hogy beleférjen, úgyhogy már megyünk is tovább. Melózok, gipszelek. Már megint csörög a telefonom, Beáta néni az, akinél a múltkor feldobtam pár foglalatot, meg égőt, mert idő hiányában csak holnap tudom feltenni a lámpát, felkapcsolta az előszoba izzót, ami pukkant egyet és leverte a biztosítékot. Mit kell csinálni ilyenkor? A bekevert gipszem már belekötött a tálkába. Mondom azt, amit általában eddig is tetszett csinálni, ki kell cserélni a villanykörtét és visszanyomni a kis megszakítót. Ő inkább engem megvár, még akkor szombaton. Hát ez kellemetlen tud lenni, Zsombor üzenetét olvastuk, de hát hogyha az ember túl jó szakember, akkor sokan fogják keresni, ezen ne lepődjünk meg. A gipsznek meg hát így alakult. Én hajnali 00:30 és 3 között megcsörgettem egyszer a bátyámat, mert ott alvóson az egyik ifidalnak nem jutott eszembe a második verszaka, és mind énekelni akartuk. Biztosan kifejezetten értékeltem, de azért elmondta. Igen, ezek a bátyok olyan kedvesek tudnak lenni, Levi üzenetét kaptuk meg, és az a lényeg, hogy ti is megtudtátok a dalnak a szövegét. Tesóm hívott a munkahelyéről, hogy ugye, hogy a Farmer rövidítése Fari, mert a kollégái ezt nem ismerték. Hát én sem ismerem, hozzáteszem, a Fari elnevezést, de hát miért ne lehetne az, de erről bizonyosságot kell kapnunk egy munkahelyen, és fölhívni a tesónkat, az már minden esetre képtelenség. Ezért küldte el a kedves hallgató is az üzenetet. Még 3 üzenetünk van, kedves hallgatók, a következő az csak név nélkül és idézőjelbe téve érkezett, tehát tulajdonképpen ez volt a hívás szövege, ha jól értelmezem. A gyermekem felmászott a polcra, és a szájába fújt a macska borhátranító sprayből. Szerinted lesz baja? Hát igen, ez elgondolkodtató, minden esetre nagyon kacag a kedves üzenetküldő, neve helyett 3 smiley-t is elküldött hozzá. Az utolsó előtti üzenetünk, mi megegyeztünk a családban, hogy a második hívás akkor van, ha tényleg sürgős valami, ha baj van, stb. Egyébként ez egy tök jó módszer, köszönjük Nórinak, hogy ezt megosztotta velünk, és mindenkinek mondom, aki furcsa hívást intézett, indított vagy kapott, hogy miért ne lehetne megegyezni családilag, hogy ha második hívás is van, akkor valami nagyon sürgős, történik valami, ami miatt fel kell venni a telefont, és ez legyen gyanús. És végül az utolsó üzenetünk. Felhívtak egy helyi szórakozó helyről, hogy anyám részegen alszik a sarokba, haza kéne vinni. Odaértem, erre a haverom anyja volt, aki sűrűn bocsánatot kért, de a haveromnak nem mert szólni, én meg remélő, hogy kussolok. Hát, nem kussoltam. Írja nekünk Szabolcs. És hát igen, ilyen történetek is vannak. Minden esetre elég képtelen hívás volt. Te megijedsz, hogy anyukád van egy szórakozója részegen, és kiderült, hogy nem is ő, hanem egy ismerősödnek az anyja az, aki valamilyen helyzetből ki akart menekülni. Gondolom segítettél neki, de aztán csöndbe azért nem maradtál. Tanulságos történet. És tanulságos adás volt, kedves hallgatók, köszönöm az üzeneteket, rengeteg képtelen hívás, de talán vezessük be ezt, mint Nóriék, hogy a második hívás csak akkor van, ha tényleg sürgős valami. Viszont nekünk üzenjenek továbbra is, akár minden nap, mert hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, mára viszont búcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, maradjanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ

0: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a parlament művelődési bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 ezer csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
1: Az időjárásról.
0: Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Eső sűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Az időjárásról.
1: Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Vlachrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Az időjárás.
1: Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő, délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban. Yeah.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Az időjárásról.
1: Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.